0: és a nyarat. Mártény még szebb és gondozottabb lesz.
1: Velünk történt. A Rádió Hír hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség leg

0: műsorajánló. Hello, Meló! Munkaidőt reptető kedvenc dalok, hasznos infók, hogy jól teljenek a munkanapok. Hello, Meló a Rádió 7-ben minden munkanapon. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Zene, film, sport, kultúra. Több is, mint a rádióban. Ha érdekelnek a leglazább témák és szereted a helyi dolgokat, a Rádió 7 weboldalán összegyűjtöttük neked a legfrissebb beszámolókat és a könnyed, szórakoztató cikkeket. Ne maradj le semmiről. Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A hosszú hétvégén is látogatható a lombkorona sétány Makón. A létesítmény minden nap délelőtt 10 és délután 5 óra között tart nyitva. Üzemel a csúszda is. A városhivatalos közösségi oldala szerint a sétányon kicsiknek és nagyoknak egyaránt garantált a szórakozás. A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési csapata is részt vett a Szegedi Tudományegyetem hagyományos majálisán. A cél az volt, hogy interaktív módon hívják fel a figyelmet a drogprevenció és az egészségtudatos életmód fontosságára. A látogatók szimulációs szemüvegek segítségével tapasztalhatták meg a bódítószerek érzékelésre gyakorolt negatív hatásait, miközben a szakértőktől hasznos tanácsokat kaptak a megelőzéstől. A program részeként tájékoztatást nyújtottak a rendőri hivatás iránt érdeklődőknek a toborzási lehetőségekről.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvencei.

0: ebben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat vidoromból, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a fi-

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rádió 7. A mi hallgatóink a te vásárlóid. Ők azok, akik a te üzleted közelében élnek. Miért költenél szórólapokra? A Rádió 7-ben a hirdetésed beágyazódik a mindennapokba. Autóban, munkahelyen, otthon. Növeld az ismertséget a Rádió 7 erejével, és hirdess nál, hirdess nál. Keresd minket a radio7.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Rádió 7. A mi világunk. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Nemzetközi szakmai gyakorlatra készül a vásárhelyi Korvin Mátyás Technikum két diákja Máltán, az Erasmus Plus program által. Barkóczi Lili Anna és Dénes Domonkos júliustól októberig vendéglátóipari területen szereznek tapasztalatot. Barkóczi Lili Anna egy étteremben, Dénes Domonkos egy 4 csillagos szállodában dolgozik majd. A program célja, hogy a tanulók nemzetközi környezetben fejleszték szakmai és nyelvi készségeiket, növelve ezzel jövőbeli esélyeiket a munkaerőpiacon. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja a szennyvízben a múlt héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján közölte, az év 17. hetében csak Szegeden tapasztaltak emelkedést. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség le-

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Átúszok te hozzád,

0: műsorajánló. Rádió Hit. Biztos vannak receptek, amiket már csukott szemmel is el tudsz készíteni. Mi viszont arra bíztatunk, hogy próbálj ki valami újat. A Rádió Hit elhozza a legizgalmasabb incsiklandozó újdonságokat, amelyekkel garantált lesz a siker. Ez a Konyhatündér a Rádió Hétben minden vasárnap 11-től délig. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hogy tegyél szert új partnerekre? Hogy jusson el üzeneted a nagy közönséghez? A válasz videópodcast a radiohit.hu. Te add magad, mi biztosítunk minden mást. Ha valami fontosat akarsz megosztani, mi segítünk eljutni mindenkihez. Indulhat a hírverés? Akkor keresd minket a radiohit.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Országszerte kritikusan száraz a talaj felső rétege. Áprilisban szinte alig hullott csapadék. A Hungaromet azt írta, az Alföldön a mélyebb rétegekben sincs elegendő nedvesség. Hozzátették, az őszi vetések fejlődése lelassult, a repce virágzása is veszélybe került, terméskiesés várató. A frissen vetett nyári növények nagyon száraz talajba kerültek, így a csírázásuk is bizonytalan. Az elmúlt hetek hidege és a fagyok a gyümölcsösökben is komoly károkat okoztak. Összesen csak nem 4 millió forint értékben fejlesztették a közmunkaprogram támogatása által a Mártéi Önkormányzat eszközparkját. A község több kerti kisgépet is beszerzett. Ambrus István polgármester közölte, felkészülten várják a tavasz további részét és a nyarat. Mártéi még szebb és gondozottabb lesz.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb

0: Műsorajánló. Rádió 7. Ugye ismerős ez a dallam? Vannak klasszikusok, amelyeket nem lehet elfelejteni, amelyek napjainkban is ott vannak a bulikban, és amelyekről mindenkinek megvannak az emlékei. Retro kívánság műsor, ahol újra velünk vannak a 80-as, 90-es évek és a millennium felejthetetlen kedvencei. Kérj, küldj egy igazi különleges retrodalt, vagy üzenj a Rádió Héttel. Retro kívánság műsor a Rádió Hétben minden vasárnap. Rádió Hét, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a jó idő. Pattanj két kerékre. Kenzel kerékpárok, Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen, Hótkerék, Bajcsi Zsilinszki utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken.
2: Ne hagyd, hogy a törmelék a munka útjába álljon. A Hótbeton Kft. Konténeres építési, bontási, törmelékszállítást és hulladékszállítást is vállal Hódmezővásárhelyen és környékén. 4 vagy 8 köbméteres konténer kell? Csak szólj és visszük. Gyors ügyintézés, befogadói nyilatkozat, megbízható csapat. Hótbeton. Adj új esélyt a törmeléknek. Csomorkányi út 119, 0630 51 20 200 vagy újrahasznosítótelep.hu.
3: Hol a sóder? Elfogyott!
4: Nyugi főnök, a Bodzási úti tüzépről már úton van az anyag.
1: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a Bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt.
5: A kávészünethez kellene valami könnyed olvasmány.
6: Épp most hallottál egy sztárhírt a rádióban, és kíváncsi vagy a részletekre.
5: Érdekel egy helyi hír, amit épp most mondtunk be.
6: Ne csak hallgass, kattints,
5: görges, olvas, lazíts.
6: Ne maradj le semmiről.
0: Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt a Rádió 7 hírei.
7: Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Újabb Vasvár megyei települést érinthet az aszbeszt botrány. Napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Az április 12-i választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre, ahol elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Radnai Márka, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Közölte azt is, hogy a Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Ennek feladata az lesz, hogy ajánlásokat fogalmaz meg, miként építhető be a társadalmi részvétel rendszer szinten a kormányzati és parlamenti működésbe. Rost Andrea kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrás vesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztése, a budapesti körvasút Népliget és a ferencvárosi szakasz átépítése. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett.
0: Időjárás.
1: Támogatja a Mackó fémszerkezet és Mackó tetőfedés.
7: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió.

0: Rádióhídben hétvégén is van élet. Friss és hasznos információk a hét történései Hódmezővásárhelyről, Makóról, Kistelekről és a térségből. Rádió hétvége, a mi világunk.
1: Nagyon-nagyon különleges reggelt kívánok, így anyák napján május 3-án a mikrofonnál egészen 11 óráig Földi Betty. Sok mindennel készültem ma is. Mindenek előtt ajánlok egy jó kis dalt. Szigelek, kezd a Riptide-dal, mutatom is az ízelítőt a dalból. Lady, running down to the river.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620-371-03-43.
2: Hiányzik egy kis én idő.
3: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
2: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
3: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
2: Egy gyors lazítás?
3: Vagy egy egész napos kikapcsolódás?
4: Itt mindkettő működik.
3: Ne halogasd!
2: Csobbanj bele!
3: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdő fürdője. Makó szívében.
5: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
0: Ez itt a te reklámod helye! Rádió 7. A mi világunk. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád. Nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad. Mutasd meg magad a Dél-Alföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdess a Rádió 7-ben. Ez reklám volt. Velünk történt a Rádió 7 hírei.
6: Akár 25 fokot is mérhetünk vasárnap térségünkben. Megújul a városi sportcsarnok tetőszerkezete Makón. Ismét tartanak ökölvívó versenyt Szalkai László emlékére Vásárhelyen. Május második felében indul a strandszezon. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Csak nem 140 millió forintból korszerűsítik majd az Erdei János városi sportcsarnok tetőszerkezetét Makón. Farkas Éva Erzsébet polgármester a település legutóbbi testületülésén elmondta, az önkormányzat a fejlesztésre a versenyképes járások program második ütemében nyert pénzt. A beruházás tervezése hamarosan elkezdődhet.
7: Erre vonatkozóan már nem csak a döntés, hanem maga a támogatói okirat is aláírásra került. Ugye mivel ezt Makovec épületről van szó, a Makón a tervező iroda tervezte magát az épületet, így velük felvettük a kapcsolatot. Az egyeztetést megkezdtük arra vonatkozóan, hogy a rekonstrukcióra vonatkozóan milyen tervezési folyamatnak kell elindulnia. Reményeink szerint ez a nyári időszak megkezdéséig a rekonstrukcióra vonatkozó terveket el fogják készíteni. Természetesen erről is folyamatosan fogunk majd tájékoztatást adni.
6: Országszerte kritikusan száraz a talaj felső rétege. Áprilisban szinte alig hullott csapadék. A Hungaromet azt írta, az Alföldön a mélyebb rétegekben sincs elegendő nedvesség. Hozzátették, az őszi vetések fejlődése lelassult, a repce virágzása is veszélybe került, terméskiesés várható. A frissen vetett nyári növények nagyon száraz talajba kerültek, így a csírázásuk is bizonytalan. Az elmúlt hetek hidege és a fagyok a gyümölcsösökben is komoly károkat okoztak. Ismét lesz Szalkai László emlékverseny Hódmezővásárhelyen. Az ökölvívó torna szombaton délután 1 órakor kezdődik a Hódtói sportcsarnokban. Szalkai Edina, a szervező Hódmezővásárhelyi boxklub vezetőedzője a Rádió 7-nek elmondta, az ország minden részéről érkeznek sportolók.
8: Számos egyesület fog eljönni, jön Baja, Kiskunhalas, Szeged, Makó, Székesfehérvár, Debrecen, Hódmezővásárhelyek, de negyedikéig mehetnek be még a nevezések. Bárki szabadon jöhet, és mindenkit szeretettel várunk. Minden korosztály lesz, tehát gyermek, U12, serdülő, junior, ifjúsági és felnőtt korosztály.
6: Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitottak, többségük május második felétől vagy június elejétől várja a látogatókat. A Magyar Távirati Iroda közölte, Csongrád-Csanád vármegyében a Mórahalmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben már elindult a strandszezon. A makói Hagymatikum kültéri medencéi Pünköst környékén nyitnak. A szegedi napfényfürdő Aquapolis kültéri úszó és tamedencéi április 1-én nyitottak, de a teljes kültéri élményzóna május végétől, június elejétől működik majd teljesen. A szegedi lapos júniusban nyit, a vízállás és a hatósági engedélyek függvényében, akár csak a makói Marosport.
9: Sport.
2: Támogatja a Bodzási úti tüzét.
6: Kiváló eredményekkel tértek haza a Makó Búdó Klub tékvondó szakosztályának sportolói a Fehér Kupa és a Spárta Kupa versenyekről. A megmérettetéseket nemrég Gerendáson rendezték meg. A klub részéről a Fehér Kupán Borbély Hunor és Sziget Iván szerzett érmeket. A Spárta Kupán Németh Jászmin, Szabó Alexandra és Seres József állhatott dobogóra. A felkészítő edzők Gera József és Martonosi Gábor voltak.
9: Időjárás.
2: Támogatja az ATEV ZRT, aktív a körforgásban.
6: Derült napos, száraz idő lesz a hét utolsó napján. Mérsékelt marad a délkeleti szél. Délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
9: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
2: Támogatja a Metalkom ZRT. Összeköttetésben a jövővel. www.metalkomzrt.eu.
10: Tart a hosszú hétvégén, ráadásul anyák napja is van, úgyhogy most a virágpiac, illetve a virágüzletek környékén mindenképpen legyél figyelmes, legyél résen. Már most azért, hát nem mondom, hogy érződik rendesen a forgalom, mert még azért korábban. Légy óvatos, jó utat, balesetmentes közlekedést.
9: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
10: Nyitom is a Rádió Hétvégét, úgy hivatalosan, május 3-án én Földi Betty vagyok, Tina Irma napja, és persze az édesanyák napja is, hiszen május első vasárnapja van, mindenkit sok-sok szeretettel köszöntünk. Szigala kezd, hozzá a Riptide-ot, és persze sok-sok információ ebben az órában is.

0: Május 3-a Tímea Irma napja, úgyhogy első körben róluk, kedves tímek, Jókai Mór Nírói névalkotásáról van szó. Az Aranyember című regényében jelent meg, valószínűleg a görög Eutőmia névből származik, aminek jelentése jó plusz tisztelet. Az Irma az Irme kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése, alakváltozataival az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin, Irmin germán istán nevéből származik. Jelentése Irmin istenség, más magyarázat szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. Isten éltesse őket, meg az édesanyákat is, hiszen ma anyák napja van. Magyarországon május első vasárnapja, az ókori Görögországban már ünnepelték Reát, az istenek anyját. Ehhez fűződik az első olyan alkalom, amikor az anyaságról megemlékeztek. Angliában az 1600-as években a húsvétot követő negyedik vasárnap ünnepelték Máriát, Jézus anyját és ezzel együtt az édesanyákat is. Akik távol dolgoztak, szabadnapot kaptak, hogy hazalátogathassanak édesanyjukhoz. Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, 1907-ben a Philadelphiában Anne Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilvánítani, május második vasárnapjára tűzte ki elhunyt édesanyja emlékére. Az ünnep népszerű lett, amikor virág és ajándék kereskedők kezdték reklámozni. Amikor Jarvisben tudatosult, hogy az általa indított anyák fesztiválja mennyire elüzletesedik, minden eszközzel megpróbálta ezt megakadályozni. Tüntetést rendezett, tiltakozott, még azt is kijelentette, hogy megbánta, hogy elindította a kezdeményezést. 85 éves korában egyedül halt meg, anélkül, hogy valaha is megtapasztalhatta volna az anyaság érzését. Az egész életét az anyák napjára áldoztam. Először Woodrow Wilson amerikai elnök tette hivatalos ünneppé. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Az ünnepet mai napig különböző időpontokban tartják világszerte, főleg májusban, gyakran kapcsolódik a helyi mondakörhöz, vallásokhoz. Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy valóban az üzletszerűség része az nekem sem annyira szimpatikus, az, hogy a gyerekek főleg készülnek egy kis versel, egy kis énekkel, az meg nagyon-nagyon csodaszép tud lenni, és egy gyönyörű emlék is. Talán erre kellene fókuszálni.
1: Nem csúszik az este.

0: koncertek, előadások, filmek, mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Egy kis program lehetőségről a folytatásban, mivel hosszú hétvége van, az ilyenkor azért teljesen rendben van, hogy tervezünk. Hát például arról szót kell ejtsek, hogy befutott a Resident Evil film első előzetese, végre megérkezett, amelyet egyébként a Barbár rendezője jegyez. A Sony Pictures első betekintője alapján az elismert horror rendező látás módja egyébként túlélő horror. Franchise-ról alaposan eltér a korábbi hét élő szereplős filmtől és a rövid életű Netflix sorozattól. Ez nem is meglepő. Krieger régóta hangoztatja, hogy nem a játékok történetét adaptálja közvetlenül. Elmondása szerint a film egy eredeti sztori, amely csupán a játékok világában játszódik. Ahogy az első teaserben látható, egy Brian nevű egészségügyi futár akaratlanul egy akciódús megállás nélküli túlélési verseny közepén találja magát, miközben egy sorsdöntő borzalmas éjszaka káoszba torkolik körülötte. A film bemutat néhányat Krieger bizarabb szörnyűségesebb teremtményei közül is, amelyek láthatóan messze túlmutatnak a tipikus Resident Evil zombikon. Én láttam az előzetest, az igazság elég fordulatosnak tűnik, és nem annyira rémisztő, úgyhogy aki érdekel, tehát már az előzetest megnézheti.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7.

0: Megújulhat Makó teljes közvilágítása, a beruházás tervei elkészültek, a részleteket Antal Zoltán, a tervező iroda ügyvezetője ismertette a város szerdai testületi ülésén.
1: Ugye felkérést kaptunk a teljes városnak közvilágítás korszerűsítésére, felmértük a teljes városnak a közvilágítási kontingensét, lámpatestjét, berendezéseit, és utána egy kiválasztott lámpatesttel méréseket, illetve számításokat végeztünk, figyelembe véve mindenféle egyéb szabványos és konfliktus területeket, és mindent, amit a ilyenkor ugye figyelembe kell venni. Amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, volt több egyeztetésünk, előzetes egyeztetésünk, ahol a mostanra kialakult ugye a végleges tervezési állapot. Itt például gondolok arra, hogy pontosan minden utcát egyeztettünk, hogy milyen útbesorolást kapjon, mi a forgalom és egyéb kritériumok figyelembevételével. Tehát ezeket mind-mind végigegyeztettük, és ugye úgy készült el ez a közvilágítási terv. Tehát azt kell tudni röviden számokba, hogy majdnem 4000 darab lámpatest ugye van, közvilágítási lámpatest Makó területén, ebből körülbelül olyan 550 darab már ledes világítás, ezeket is figyelembe vettük, felmértük, és így körülbelül egy olyan 500-600 darab sűrítési igény is felmerült, ami a lényeges, hogy jelen pillanatban olyan 40%-os megtakarítást tudunk elérni a ledes korszerűsítéssel kapcsolatosan. Azt kell még tudni, hogy egy éjszakai, akár két lépcsőben történő leszabályozást szoktunk még beletenni ilyenkor. Tehát ugye éjszaka kevesebb a forgalom, és ennek függvényében lejjebb lehet egy útkategóriával szabályozni a lámpatesteket. Ez azt jelenti, hogy ebben még egy olyan 10-20%-os megtakarítást tudunk még a villamosenergiába megspórolni, megtakarítani. Tehát a végleges szám a sűrítéssel együtt körülbelül egy olyan 50%-os megtakarításra fog kijönni. Ez egy olyan átlagos érték, ami majdnem mindenhol nagyjából megfelel, és ez villamosenergiában ez egy nagyon jó adat, tehát a fele annyi villamosenergiát fog fogyasztani a település közvilágítás céljára, mint most.
0: Antal Zoltán ügyvezetőt hallottad. Itt van.

Anyák napja van, erről beszéltünk az imént is itt a rádió hétvégében. Hál' Istennek azért az időjárásunk is kegyes hozzánk, a folytatást illetően legalábbis sok napsütésre készülhetünk, a jövő hetünk jól alakul. Annyit kell azért előzetesben elmondanom, hogy fotózáporok, zivatarok most nem jönnek, majd csak a hét második felétől, éppen ezért most mi ki kell használnunk ezt az időszakot, holnap például akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők. Az allergiások nincsenek továbbra sem könnyű helyzetben, újabb allergének virágzása indult el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. Az eperfa félék pollen koncentrációi jellemzően a magas, nagyon magas, a tölgyi, a nyíri, a közepes magas tartományban alakul, a platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőr és a vadgesztenye és az ostorfa virág porának mennyisége a közepes magas tartományban alakulhat. Jó hír viszont, hogy időjárási front nem lesz felettünk, de bizony a reggeleink még hűvösek, hidegek is lehetnek, akár képzeld el, hogy mínusz 5 fokot is mutathatnak a hőmérők, úgyhogy ha ezzel számolsz, akkor tulajdonképpen a réteges öltözködést érdemes választani. Fontos tudni, hogy még nem lesz igazi strandidő, tehát aki a tengerhez készül, annak csak szólnék, a Balaton is 14 fokos napos időre számíthatunk, ugyan goma és fátyol felhő ebben a térségben előfordulhat, csak hogyha tervezed. Esetleg még most gyorsan, hogy a Balatonra elugrasz, vagy az Adriára, ott 17-22 fok valószínű, egyébként a tenger egész jó hőmérséklet 22 fokot mérhetünk most éppen a vízben, tehát nem rossz, úgyhogy én azt gondolom, közeledünk a nyárhoz, ez mindenképpen már valós, hiszen május 3-a van.

0: A rádió hétvégén most szusszan egy picit a 8 órási hírekre fókuszálunk, de szombrőben nagyon jön, nem mutatom is az Andrásból az ízelítőt, vállak vissza. Közben az információidat ne tart semmiképpen magadba, mondom, hogy mit tehetsz. Egyrészt csöröghetsz, 62-es közlet 533-777 vagy pötyöghetsz és 032-177-777. Legyen tartalmas pihentetés, kellemes a vasárnapot.
1: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió 7 Top 20. A mi világunk 20 legkedveltebb zenéje az utóbbi 7 nap zenei kívánságai és elhangzásai alapján. Rádió 7 Top 20 minden szombaton délután 4-től a Rádió 7-ben. Rádió 7. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarország egyik legnagyobb hulladékfelvásárlója, a Kalomég Trans Kft. Makón és Szegeden is kiemelt áron veszi át a vas, színes fém, akú, papír és elektronikai hulladékot. Hulladékfelvásárlás Makón az Újvárosi Vasútállomásnál és Szegeden a Cserjesor 5 alatti telephelyünkön. Kalomég, ahol a hulladékból új érték születik.
3: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
4: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
0: A makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
4: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
0: Itt számítasz.
4: Csatlakozz a VGM csapatához.
5: Részletek vgmhungary.hu.
6: Színezd ki az életed és fedezd fel a világot. Bejárnád Európát, egzotikus tájakra utaznál, vagy egy gyors városnézés a terv? A ProCotravelnél több mint 30 éve szervezünk felejthetetlen utakat. Körutazások, nyaralások, repjegy és szállás. Mi mindent elintézünk, te csak élvezd az utazást. Megtalálsz minket Makón, Szegeden és Budapesten, vagy a ProCotravel.hu-n.
1: Van egy sztorid, amit hallania kell a világnak? A vállalkozásodhoz keresel új ügyfeleket? Ne maradj háttérben! A Rádió 7 videópodcastjeivel te is eléred a nagy közönséget. Mutasd be szolgáltatásodat, termékeidet, vagy csak oszd meg a gondolataidat. Lépj velünk kapcsolatba még ma! Keresd minket a radio7.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
7: Ma van anyák napja, a súlyos csapadékhiány sújtja az országot, napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Több mint 60 körözött személyt fogadt el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és megverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét Budapesten, a 75-ös trolli megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá, a főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, de nem kellett megoperálni.
1: Időjárás.
6: Támogatja a Makói Kenzel kerékpárbolt és a Hódmezővásárhelyi Hódkerék kerékpárbolt.
7: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
6: Támogatja a Kalomé, ahol a hulladékból új élet születik.
0: Erősödött a forgalom Szeged és Vásárhely között, úgyhogy csak óvatosan, ezt többen megerősítettétek. A fő utak egyébként tökéletesen járatóak, tehát nem kell tulajdonképpen nagy oldalszélre sem készülni, meg hát a csapadékzóna is most elkerül minket, legyél figyelmes azért, tarts követési távolságot, tudod, jó utat, balesetmentes közlekedést.
1: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
0: Igen, csak különleges hétvégénk van, itt a Rádió Hétvégében, azon kívül, hogy május 3-a van, ez így nem mond semmit, de ha azt mondom, hogy hosszú hétvége és anyák napja, na meg persze Tímea Irma napja, szóval van itt minden, van miről beszélni és ünnepelni, Isten értesen mindenkit, főleg most ma tényleg az édesanyákat, el ne felejts felköszönteni, megemlékezni róluk, ezzel kapcsolatosan lesz még egyébként információm, ha pedig neked van, akkor ne felejts el szólni, addig is zenélünk, szemből érkezik, nyitja az óránkat.

Gyönyörű hétvégében egy picit most az egészség kerül fókuszba, nem baj az egyébként, egy, hogy is mondjam, egy olyan téma következik, ami nagyon-nagyon sokakat érint. Ugye nagyon sokan vagyunk is, ez most így többes számban mondom, mert sajnos én is ebbe a kategóriába tartozom, vérnyomás problémával küzdök. Hát ideje korán kezdődött ez, alig a 30-es éveim elején jártam, amikor szembesültem azzal, hogy bizony vérnyomás problémám van, és nem vagyok ezzel egyedül, viszont képzeld el, hogy az STS applikáció segíthet most a gyermekkori magas vérnyomás felismerésében. Az egyre gyakoribb gyermekkori magas vérnyomás korai felismerését és pontos diagnosztikáját segíti az az adatvezérelt applikáció, amit professzor dr. Berecki Csaba, az STS Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ tanszékvezető egyetemi docense és kutató társai dr. Hídvégi Enzsébet Valéria és dr. Jakab Andrea Mese fejlesztettek. Az alkalmazás a házi orvosok mindennapi munkáját támogatja, a bevitt adatok alapján személyre szabottan értékeli a gyermek vérnyomását, rizikó becslést készít és útmutatást ad a további teendőkhöz. Az applikáció nem csak a szakszerű mérésben és döntéshozatalban nyújt segítséget, hanem a beteg követést is lehetővé teszi, így hozzájárulva a korai prevencióhoz és a hosszú távú egészség megőrzéshez. Napjainkban egyre gyakori probléma a magas vérnyomás a gyermekek és a serdülők körében. Jelenkori társadalmunkban a túlsúlyos gyermekek aránya életkortól függően eléri a 20-25%-ot. Ez rendkívül magas arány, és ami még aggasztóbb, hogy a túlsúlyos vagy elhízott gyerekek körülbelül egy negyede magas vérnyomással is küzd. Magyarországon európai összevetésben is kiemelkedően magas a kardiovaszkuláris halálozás. Ha ezen változtatni szeretnénk, nem felnőtt korban kell elkezdenünk a problémával foglalkozni, hanem már gyermekkorban. A fejlesztett applikáció a gyermekkori magas vérnyomás felismerésében támogatná házi orvosokat. Adatvezérelt gépi tanulási módszer alapján határoznák meg, hogy egy adott gyermek esetében mi tekinthető normális vérnyomás értéknek. Ennek meghatározása ugyanis életkortól, nemtől és testmagasságtól függően változik, erről beszélt dr. Berecki Csaba professzor úr. És hogy az applikáció a házi orvosok munkáját hogyan támogatná, erről is beszélt, úgyhogy én is fogok itt a Rádió hétvégében.

0: koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Évi hétre is tervezhetünk már most programokat. Május 5-én ajánlom figyelmetbe a mézes heteket, avagy kinevel a végén címmel a Besenyei Ferenc Művelődési Központban nézheted majd meg 19 órától. A Szegedi Nemzeti Színház bemutatja Gogol a Revizor című színpadi produkcióját, a szövegkönyvet Fehér Balázs Benő átírata alapján készítette Szécsi Bence és Tárnoki Márk, hát mindez május 6-án 19 órától. Újra lesz kézműves piac, az Almás kertben Hódmező vásárhelyen május 8-án 15 órától, majd Belga koncerten vehetünk részt Hódmező vásárhelyen a Nagy András János utcában 18 órától, a Népkerti pizzériában. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ez programajánló volt, Rádió 7, a mi világunk.
2: Hol érdi, de vagy a fétisem, minden én.

0: Már a mai is végig család és gyermeknapra készülnek kis zomboron. Erről Szirbik Imre polgármester tájékoztatta a Rádió 7 hallgatóit.
1: Ezt előre szoktuk szervezni, mindig most már mondhatjuk azt, hogy ez a hagyományos gyermek és családi nap. Ez május 30-án szombati napon lesz. Jó fellépőkkel, délután 2 órától estig, ameddig jól érzi magát a lakosság, addig ott leszünk, ott megint az 1000 palacsinta, hot dog, ezek mind ingyenesen, amit a önkormányzat lányai és segítők valósítanak, megsütik a palacsintát, adják ki a lakosságnak. Tehát ez egy olyan igazi összefogása a falu részéről, és úgy tűnik, hogy ez bevált, hogy nem egy falunap van, hanem két családi nap van, egy évnyitó gyermek és családi nap május utolsó hetében, és augusztus legvégén meg van egy nyár záró, nyár búcsúztató családi nap. Aztnak a szervezése is már fölépőknek a szervezése is folyamatban van. A Fedensári Színházban lesz egy 60 perces Csináljuk a Fesztivált program, amiben több olyan föllépő is lesz, aki ismernek a zombariak a televízióból, és aki az igazán aztán föllépő meg a Szandi lesz. Tehát ez egy sokak által szeretett program, ez lesz május 30-án. De május 1-én lesz még itt a falu főterén egy ilyen pörköltfőzős és egyéb rendezvényben, civil szervezetek szervezték, kormányzat támogatásával mi adjuk a sátrakat, a helyet, az áramot, amiben kérték a segítségünket. Tehát ezek vannak most a faluban, amit szeretnénk megvalósítani, és amit szervezése már olyan fokon van, hogy ez biztosan, hogy így lesz.
0: Szirbik Imrét, kis zombor polgármesterét hallottad.

A rádió hétvége most egy picit aggasztó témát vesz gorcső alá, amiről egyébként a Rádió Hét weboldalán is olvashatsz. Mi szerint egy különleges applikáció segítheti most a gyermekkori magas vérnyomás felismerését, és bizony-bizony ez még a házi orvosoknak is segített, hogy hogyan. Hát képzeld el, hogy a professzor dr. Berecki Csaba kiemelte, az elhízott és a normál testsúlyú gyermekek esetében a magas vérnyomás más-más diagnosztikai megközelítést igényel. Túlsúly esetén ugyanis nagyobb a tolerancia, itt első lépésként a testsúly csökkentésre törekszenek, míg a normál testsúlyú gyermekeknél a magas vérnyomás szinte mindig valamilyen konkrét okra vezethető vissza. Lehet például családi halmozódás, szív- vagy vesebetegség, esetleg hormonális probléma is. És hogy milyen nagy segítség a pontos diagnózis felállításában? Nos, az új applikáció döntéshozatalban a diagnosztikában jelentene a háziorvosoknak valódi segítséget. Az alkalmazás lépésről lépésre vezeti az orvost, hogyan kell szakszerűen vérnyomást mérni, majd egy úgynevezett rizikóbecslést tesz. Vagyis meghatározza egy adott gyermek esetében mekkora a kockázat, így útmutatást nyújt az orvosnak, mikor elegendő az életmódváltás, és mikor szükséges a gyermeket további szakorvosi vizsgálatokra küldeni, vagy gyógyszeres terápiát elindítani. Az applikáció az első olyan magyar adatbázis használja, amelyet normál testsúlyú gyermekeket vizsgálva vettek fel. Fontos, hogy a gyógyszeres terápiát minden esetben intézeti kivizsgálásnak meg kell előznie. Ahogy a professzor részletezte, az alkalmazás a bevitt adatok alapján végez elemzést, fel kell vinni a rendszerbe a szisztol és felső és a disztol és alsó vérnyomás értékeket, a gyermek testsúlyát, életkorát, nemét, valamint az olyan paramétereket, mint a csípőkörfogat, amely az elhízás és túlsúly mértékéről ad információt. Ezen adatok alapján az applikáció automatikusan rizikóbecslést végez, jelzi, hogy a kapott érték kórosnak tekinthető-e, illetve milyen mértékű a magas vérnyomás rizikója. A rendszer el is tárolja a betáplált adatokat, így amikor a páciens kontrollvizsgálatra tér vissza, az alkalmazás grafikusan is megjeleníti a változásokat, így pontosan nyomon követhető a vérnyomás értékek alakulása. Hát kérem szépen, elengedhetetlen a rendszeres testmozgás és a helyes táplálkozás, tulajdonképpen erről is beszélt a professzor, meg aztán arról is, hogy júniusban debütálhat az alkalmazás, mert ez a következő kérdés, hogy vajon mikor találkozhatunk ezzel az alkalmazással, tehát ha minden igaz, nyáron már igen.

0: 9 óra, ami azt jelenti, hogy kenyekrész, és a Stangers nagyon akar jönni, át is adom ízelítő formájában most a terepet. Anyák napja van, nehogy elfelejtkezz édesanyádról, nagymamáról, keresztanyukáról. Én azért őket is szoktam köszönteni, a lányom legalábbis mindenképpen. A gyerekeknél ez még ugye egy nagyon aranyos kis köszöntésé tud válni, úgyhogy ajánlom figyelmedbe, hogy rajzzal, énekkel, vagy valami versikével segítsd a gyerkőcödet, hogy ne csak üzletszerű legyen ez a mai nap is. A folytatás tehát most a hírek, ilyen hírek után pedig kenyegrész nyitja majd az órákat.
1: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. A legjobb dalok egy helyen, csak is a rádió.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok.
2: Május 14-15-16-án.
1: A vidék legnagyobb mezőgazdasági kiállítása.
2: Sóbírálat, tenyészállat árverések, szakmai konferenciák, agrárszakképző intézmények 6. országos gazdászversenye pénteken.
1: Nemzetközi furiózó tenyészszemle, fajta bemutatók, díjugrató és fogadhajtó versenyek, kutyás bemutatók, gyermekprogramok, szalmavár.
2: Mezőgazdasági eszközök, gépek sokasága, halászati, vadászati, díszbaromfi és nyúlkiállítás, és számos program a család minden tagjának.
1: Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Hódmezővásárhelyen május 14-16 között a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában az Aranyák kert 71 szám alatt.
3: Hol a sóder? Elfogyott!
4: Nyugi főnök, a bodzási úti tűzépről már úton van az anyag.
5: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a bodzási úti tűzépet a vasúti átjáró előtt.
6: Hiányzik egy kis én idő.
7: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
6: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
7: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
6: Egy gyors lazítás?
7: Vagy egy egész napos kikapcsolódás?
8: Itt mindkettő működik.
7: Ne halogasd!
6: Csobbanj bele!
7: Hagymatikum gyógyfürdő, a fürdő fürdője Makó szívében.
9: Radio 7.0. A hang, amit olvashatsz. Kattints vagy koppints most! Most! www.radio7.hu.
0: Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
10: Derült idő várató térségünkben. Hódmezővásárhelyre is befutott a 424-es gőzmozdony. Megújul a városi sportcsarnok tetőszerkezete Makón. Migránsokat fogtak a rendőrök a vármegyében. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Szombaton ismét útra kelt a legendás 424-es gőzmozdony nosztalgia szerelvénye. A Dél-Magyarország beszámolója szerint a Bivaj néven is emlegetett régi vonat a budapesti nyugati pályaudvarról indult, ahonnan később több városon át délután Szegedre és Hódmezővásárhelyre is megérkezett. A 424-est népes tömeg várta a nagyállomáson. A Bivaj egészen a hazai gőzmozdonyos vonatozás megszűnéséig 1984-ig szolgált. Csak nem 140 millió forintból korszerűsítik majd az Erdei János városi sportcsarnok tetőszerkezetét Makón. Farkas Éva Erzsébet polgármester a település legutóbbi testületülésén elmondta, az önkormányzat a fejlesztésre a versenyképes járások program második ütemében nyert pénzt. A beruházás tervezése hamarosan elkezdődhet.
11: Erre vonatkozóan már nem csak a döntés, hanem maga a támogatói okirat is aláírásra került. Ugye mivel ezt Makovec épületről van szó, a Makón a tervező iroda tervezte magát az épületet, így velük felvettük a kapcsolatot. Az egyeztetést megkezdtük arra vonatkozóan, hogy a rekonstrukcióra vonatkozóan milyen tervezési folyamatnak kell elindulnia. Reményeink szerint ez a nyári időszak megkezdéséig a rekonstrukcióra vonatkozó terveket el fogják készíteni. Természetesen erről is folyamatosan fogunk majd tájékoztatást adni.
10: Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitottak, többségük május második felétől vagy június elejétől várja a látogatókat. A Magyar Távirati Iroda közölte, Csongrád-Csanád vármegyében a Mórahalmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben már elindult a strandszezon. A Makói Hagymatikum kültéri medencéi Pünköst környékén nyitnak. A Szegedi Napfényfürdő Aquapolis kültéri úszó és tan medencéi április 1-én nyitottak, de a teljes kültéri élményzóna május végétől, június elejétől működik majd teljesen. A Szegedi Lapos júniusban nyit. A vízállás és a hatósági engedélyek függvényében, akár csak a makói marosport. Összesen 3 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szombaton Csongrád-Csanád vármegyében. Az illegális migránsokat Mórahalom, Szeged és Ásotthalom külterületén fogták el. A bevándorlók albán, palesztin és afgán állampolgároknak vallották magukat, azonban személyi azonosságukat és itt tartózkodásuk jogszerűségét sem tudták hitelt érdemlően igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.
9: Sport.
10: Horvátországi megmérettetésen szerepelt a Makói Király Team Kickbox Akadémia csapata. A nemzetközi mezőnyben 31 ország 2800 nevezője mérte összetudását. A makóiak összesen 11 érmet, 6 aranyat, 2 ezüstöt és 3 bronzot zsebeltek be. A hétvége kimagasló teljesítményét Sütő Erik nyújtotta, aki minden kategóriában összesen 4 aranyérmet szerzett. Tóth Márk, Baranyi Gergő, Tóth Emma és Sütő Barbara is dobogóra állhatott. A felkészítő Lós Csaba.
9: Időjárás.
12: Támogatja a Deák Delta Kft. Ha nyílászárót cserélne, ránk számíthat.
10: Derült napos, száraz idő lesz a hét utolsó napján. Mérsékelt marad a délkeleti szél. Délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
9: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
12: Támogatja az újrahasznosítótelep.hu oldalt üzemeltető Hódbeton Kft. Adj új esélyt a törmeléknek.
13: Szóval jelöztétek, és köszönöm szépen, hogy Székutas és Hódmezővásárhely között a szőlészet után trafira kell készülni. Mindkét irányban érdemes betartani a sebesség határokat, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, ezt az információt, legyél nagyon figyelmes, jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést.
9: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
13: 9 óra után is természetesen Rádió Hétvége minden mennyiségben. Kenya Grace-t ígértem, a Strangers nyitja az óránkat, és persze közlekedési info, programinformáció és sok-sok érdekesség ebben az órában is. A mikrofonnál továbbra is Földi Betti.

0: Ez a Rádió Hétvége, a mi világunk.
1: Támogatja az ATEV ZRT, aktív a körforgásban.
2: I'm going under in the summer, feel there's no one to save me.

hosszú hétvége van, annak is már az utolsó etapja, de ettől függetlenül van, aki kirándulni fog, úgyhogy szinte kötelességemnek érzem, hogy felhívjam a figyelmet egy ős ellenségre. Én annak szoktam nevezni a kullancs, amire azért nagyon-nagyon ügyelni kell, hogy ne bennünk landoljon, ne találjon otthonra, hát hogy hogyan óvjuk meg magunkat tőlük. Nos, a melegedő időjárás beköszöntével nem csak ugye a természet éled újjá, hanem a kullancsok is egyre aktívabbá válnak, komoly egészségügyi kockázatot jelentve a szabadban tartózkodókra. Ezek az apró élősködők a tavasz és nyári hónapokban jelentik a legnagyobb veszélyt, hiszen a klímaváltozás hatására ma már nem csak az erdők mélyén, hanem a városi parkokban és saját kertjeinkben is bármikor felbukkanhatnak. Érdemes tehát fokozott éberséggel készülni minden szabadtéri programra, hogy elkerüljük a kellemetlen találkozást. Sokan tévesen azt hiszik, hogy a kullancsok a fákról ugranak ránk, ám valójában az aljnövényzetben, a magas fűszálakon vagy a bokrok alacsonyabb ágain várakoznak áldozatukra, leggyakrabban a lábszárunkon vagy a ruházatunkon keresztül kapaszkodnak fel ránk, majd a testen vándorolva keresik a legvékonyabb, legpuhább bőrfelületeket, például a térthajlatot, a lágyékot vagy a fül mögötti részt, hogy észrevétlenül vért szívhassanak. A szabadban töltött idő nem csak ránk, hanem kedvenceinkre is veszélyes, hiszen a kutyák és a macskák szőrzete valóságos mágnesként vonza a kullancsokat. Az állatok esetében különösen nagy a kockázat, mivel ők közvetlenül az aljnövényzetben szimatolnak, így könnyen összeszedhetik a súlyos, akár végzetes betegségeket, például babéziózist okozó élősködőket. A felelős állattartás egyébben elengedhetetlen a folyamatos védekezés, legyen szó tablettáról, cseppekről vagy speciális nyakörvekről, de a séták utáni alapos átfésülés náluk is a napi rutin részévé kell, hogy váljon. És hogy hogyan védekezhetünk még, mit tehetünk, innen folytatjuk.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Támogatja a Sole Nostrum ZRT.
2: Csak szólók, akik szeretnek filmet nézni, vagy nagy mozirajongók, hogy már szinkronnal is megtekinthető a Supergirl második nagy előzetese. Idén nyáron nem csak a hálószövő kalandjai miatt érdemes moziba menni, érkezik ugyanis a legújabb dobás a Supergirl, Woman of Tomorrow, a főszerepben ismét Millie-Alok Tündököl, aki a 2025-ös Superman rövid belépője után most végre egy teljes önálló filmben mutathatja meg erejét. James Gunn és csapatai rendhagyó, a megszokottnál lazább hangvételű történetet ígér, amely június 25-én debütál a hazai vásznakon. A film ugyan könnyedebb stílust képvisel, de a mélység sem hiányzik belőle, alapos betekintést nyerünk a Krypton tragikus múltjába. A drámai szállat azonban tökéletesen ellensúlyozza a totális őrület, amiről a Jason Momoa által megformált lobó gondoskodik majd. A nagyszabású kalandba pedig most már a frissen megjelent magyar szinkronos előzetes segítségével is bepillanthatunk.
0: Ez programajánló volt.

0: Szociális fejlesztések is zajlanak Makón, a városszerdai testületi ülésén Farkas Éva Erzsébet polgármester számolt be a beruházások jelenlegi állásáról.
1: Április 15-én került sor az Egyesített Népjóléti Intézményhez tartozó egészségügyi és szociális infrastruktúrális fejlesztésre vonatkozó sajtónyilvános nyitórendezvény. Ennek keretén belül 550 millió forintos fejlesztést tudunk két helyszínen megvalósítani. Az egyik ugye az iskola orvosi feladatellátásnak a volt Galamb kollégium épületből történő áthelyezése a Kálvin utcai egészségügyi központunkba. Erre vonatkozóan a terv dokumentációkat mutatta be az érintett szervezeteknek, illetve orvosoknak, védőnőknek maga a tervező, és bízunk benne, hogy itt is a közbeszerzési folyamatot hamarosan el tudjuk indítani. A másik szociális fejlesztési területünk, amelyre a területi operatív program ad lehetőséget, ez pedig a Hajnal utcai idősek átmeneti gondozó házának területén lévő jelenleg funkció nélküli épületünk. Itt pedig család és gyermekvédelmi szociális fejlesztésekre vonatkozó épületet, feladatellátási területet szeretnénk majd kialakítani. Ezeknek is a terveiről kaphattunk tájékoztatást ezen a sajtónyilvános nyitó rendezvényen. Fontos mérföldkőhöz érkeztünk a szociális ellátás tekintetében, a hajléktalan szálló megújulására vonatkozóan, ugye, mint azt már említettük, konténerépületekben szeretnénk megvalósítani az éjszakai feladatellátást. Erre vonatkozóan gyakorlatilag az engedélyeztetés van folyamatban, a konténerépületek megérkeztek, és a bútorok, illetve eszközbeszerzések vannak folyamatban. Ha ezek teljes körülön megérkeznek, illetve az engedélyeket megkapjuk a szakhatóságoktól, akkor természetesen nyilvános bejárást, illetve átadást fogunk majd tenni.
0: Farkas Éva Erzsébetet, Makó polgármesterét hallottad.

továbbra is hasznos információk a kullancs elleni védekezéssel kapcsolatosan itt a Rádió hétvégében. Nagyon fontos ugye, hogy a szabadban töltött idő nem csak ránk, hanem ugye kedvenceinkre is veszélyes, hiszen a kutyák és a macskák szőrzete valóságos mágnesként vonza a kullancsokat, az állatok esetében különösen nagy a kockázat, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk. A védekezés egyik leghatékonyabb módja egyébként a megfelelő öltözködés. Kiránduláskor érdemes világos nadrágot viselni, amelyen könnyebben észrevehető a sötét színű vérszívó, bár esztétikailag talán nem a legvonzóbb, a megelőzés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a nadrág szárát tűrjük be az okniba, így elzárva az utat a mászó paraziták elől. Míg a kullancs encefalitis ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór esetében továbbra is kizárólag az óvatosságra és a fizikai védelemre támaszkodhatunk. Fontos tudni, hogy nem minden példány hordoz fertőzést, és míg a fertőzött kullancsok sem adják át a kórokozókat azonnal, a tapasztalatok szerint ehhez általában 4-6 óra szükséges. Éppen ezért a legfontosabb teendő, hogy a kirándulás után alaposan vizsgáljuk át magunkat és gyermekeinket, ha időben felfedezzük és eltávolítjuk a vérszívót, megelőzhetjük, hogy a baktériumok vagy vírusok bejussanak a szervezetbe, így jelentősen csökkenthetjük a súlyos betegségek kialakulásának kockázatát. De hogyha már megvan a baj, akkor mit tehetünk? Hát először is azonnal észleljük. Aztán eltávolítjuk, a megfelelő eltávolítási módszer alkalmazása elengedhetetlen. Lassan és fokozatosan kell kihúzni a kullancsot egy egyenes mozdulattal, ne húzzuk gyorsan vagy hirtelen, mert ez növelheti annak esélyt, hogy a kullancs feje a bőrben maradjon. A kullancsoknak kis szájszerveik vannak, amelyeken keresztül nyálat adnak át, és a nyálukban található kórokozók az, amik fertőznek. Az óvatos eltávolítás csökkenti a nyáladzás veszélyét, és így a betegség kialakulásának kockázatát. Ne használjunk olyan módszereket, mint a tekerés vagy a préselés, a kullancs eltávolítása után alaposan fertőtlenítsük le a harapás helyét. A tisztítás és a fertőtlenítésről pedig annyit, hogy a kullancsot miután eltávolítottuk, használjunk bőrbarát szappant és dörzsöljük alaposan a kezünket legalább 20 másodpercig. Az alkoholos fertőtlenítő szerrel áztassuk át a pamut, törlőkendőt vagy vattapamacsot, majd óvatosan töröljük át a csípés helyét. A kullancsot egyébként lemárt azonosítani, mert hát bizonyos kullancsok, mint említettem, fertőző betegségekkel is hordoznak, ezért érdemes megőrizni a kullancsot a későbbi azonosítás céljából. És hát a megfigyelésre is szükség van, mert elsőként érdemes figyelni a kullancs csípés helyét, amennyiben a kullancs csípési helyén vörös volt alakult ki, ami növekszik, vagy a bőr körülötte elvörösödik, érdemes orvoshoz fordulni. Hát én bízom benne, hogy senki nem találkozik kullanccsal, vagy ha találkozik, akkor mindezt be tudja tartani, vagy meg tudja oldani, és nem lesz semmi problémája. Úgyhogy én senkit nem tántorítok el attól, hogy kiránduljon majd egy jó nagyot.

0: Én el sem hiszem, de mindjárt belecsöppenünk az utolsó óránkba, méghozzá Matt Cessary segítségével, aki az itt főszolgóddal érkezik, mutatom is az ízenítőt a dalból. Közben pedig, hogyha bármilyen információd van, akkor írd meg nekem, és a számunk változatlan, de sugok 0-32-167-777. Ha dolgozol, mert mondjuk dolgoznod kell, akkor kitartást, veled vagyunk, hogyha pihensz, akkor is, meg persze, hogyha éppen az anyák napjára hangolódsz, akkor is. Úgyhogy vállak vissza, folytatjuk mindjárt.
1: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió hétvége. Friss és hasznos információk a hét történései Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek térségében. Rádió hétvége a Rádió hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
2: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
1: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
2: Itt számítasz.
1: Csatlakozz a VGM csapatához.
2: Részletek vgmhungary.hu.
3: Színezd ki az életed és fedezd fel a világot. Bejárnád Európát, egzotikus tájakra utaznál, vagy egy gyors városnézés a terv? A Procotravelnél több mint 30 éve szervezünk felejthetetlen utakat. Körutazások, nyaralások, repjegy és szállás. Mi mindent elintézünk, te csak élvezd az utazást. Megtalálsz minket Makón, Szegeden és Budapesten, vagy a Procotravel.hu-n.
0: Ez itt a te reklámod helye. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád? Nagy dobásra készülsz? Vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad? Mutasd meg magad a délalföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdes a Rádió 7-ben. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
4: Újraindíthatja az Irán elleni támadásokat Amerika, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat, ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Itthon súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Ínség, Szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnyetermesztéssel. Több mint 60 körözött személyt fogadt el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogramm patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
0: Időjárás.
5: Támogatja a Solenostrum ZRT.
4: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió 7 hírei. Közlekedés.
3: Támogatja a ProCotravel utazási iroda. Élmény minden pillanatban.
2: Nagyon bíztatok mindenkit, hogy kiránduljon, főleg ha komppal teszi, a mindszenti komp most sem áll le, annyi, hogy ebédidőre kell. Összpontosítani 12 és 12.30 között, egyébként este 6 óráig. Működik, közlekedik menetrendszerűen. Ez az egyik dolog, a másik pedig, amiről tudomást szereztem, hogy Hódmezővásárhelyen a Jókai utcán a temető mellett trafival találkoztatunk. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket. Legyél tehát nagyon figyelmes, tarts be a közlekedési szabályokat, balesetmentes közlekedést is, jó utat.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió 7.
2: Indítom is az utolsó óráját a Rádió hétvégének. Remélem, hogy jól telik és jól töltött, főleg ha édesanyja vagy és köszöntöttek, vagy éppen Tíma és Irma, hát Isten öltessen benneteket. Én amiben segíthetek, hogy egyrészt ezt a hétvégét lendületesebbé teszem, és hozok sok-sok jó zenét. Például Metszeszeri jó voltából indulunk már is az itt felszokottal. A mikrofonnál továbbra is feldivették.
0: Rádió 7.

0: Rádió hétvége utolsó órájában állatokat mentünk, nem is akármilyen formában.
1: Egy igen aktuális és fontos téma, új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbefogadására. A gazdikeres.hu oldal célja, hogy egy helyen átlátható módon kapcsolja össze az állatvédő szervezeteket és a leendő gazdikat. A közös ügyünk az állatvédelem alapítvány közleménye szerint a platformhoz az induláskor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és ebrendészeti telepés, és a csatlakozók köre folyamatosan bővül. Az Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével és a közös ügyünk az állatvédelem alapítvány támogatásával elindított platformot a gazdikeres.hu állatvédő alapítvány csapata hozta létre. Állatbarátok, szakemberek és önkéntesek közössége, akiknek közös célja, hogy minden állatnak esélye legyen egy jobb életre. A kezdeményezés non-profit alapon működik, a fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen követhetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek, az érdeklődők pedig elvesznek az információk között. A gazdikeres.hu erre kínál választ egy modern, átlátható és könnyen használható rendszerrel. Sokszor nem az a probléma, hogy nincs gazdi jelölt, vagy nincs örökbefogadható állat, hanem hogy nem találnak egymásra. Idézték Vettes Szilviát, a közös ügyünk az állatvédelem alapítvány elnökét, aki hozzátette, lehet, hogy valakit az álmai kutyája az ország egy távoli pontján, egy kisebb szervezetnél várja, de a szétszórt weboldalak és közösségi felületek miatt soha nem találkoznak. A gazdikeres.hu oldallal ezt a távolságot meg szeretnék szüntetni. A közös felületen minden örökbefogadható állatot fényképekkel és akár videókkal is bemutathatnák, az örökbefogadás átlátható, gyors és egyszerű, az állatvédő szervezetek pedig saját felületet és új támogatási lehetőséget kapnak. A gazdikeres.hu nem csak adatbázis, hanem egy edukációs felület és tudástára segíti a felelős döntést olyan kérdésekben, mint az örökbefogadás előtti felkészülés, a választási lehetőség kölyök vagy felnőtt állatok között, az első hetek kihívásai vagy az ivartalanítás fontossága. A közleményben hangsúlyozták, az örökbefogadás nem impulzus, hanem hosszú távú felelősség, amely tudatos döntés és elköteleződést igényel. A platform tehát létezik, érdemes a felületet felkeresni, én bízom benne, hogy ezekkel az információkkal valóban lehet segíteni.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Szólenostrum ZRT.
2: Ma lehet tervezni, itt a Rádió hétvégében program a Szomszédban, címmel színes programokkal várják a látogatókat a Nagyszínási Falunapra július 10 és 11-e között. Nagyon-nagyon sok program lesz, többek között fellép Soltész Rezső, lesznek Republik dalok, Nagy Krisztina Margarita operat előadása, Extreme Bike Show, Danko Szilva, Zanzibár tűzijáték és DJ Chris Lauer is zenél majd. Jó szórakozást kívánunk!
0: Ez program ajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Sportnapot és retrodiszkót is rendeznek Székutason május 9-én. Erről Szabó Emese polgármestert kérdeztük.
1: Május 9-én a Tömegsportklub tartja, Székutasi Tömegsportklub tartja a jubileumi sportnapját a Székutasi Sportcentrum területén. 80 éves a Székutasi Tömegsportklub. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép jubileumi alkalom lesz. Én azt gondolom, hogy ez az évszám is magáért beszél. Itt a Székutas településnek megvan a sport múltja, és ezelőtt szeretnének tisztelegni, és erre szeretnének emlékezni a volt és a jelenlegi tömegsport klubtagok. Délelőtt 10 órától lesznek majd programok a Székutasi Sportcentrum területén. Ezek természetesen ugye szabadtéri programok lesznek, tehát megnyitó, asztali tenisz, sakk, tagball, versenyszámok lesznek, illetve mérkőzések lesznek, természetesen a gyermekeknek és a kicsiknek is lesz ugrálóvár, népi játékok. 10:30-tól családi sportvetélkedő, váltóverseny lesz a sportcentrum területén, majd 12:30-tól pedig közös ebéd várja a tömegsportklub tagjait, illetve azokat, akik előre jelentkeznek erre az ebédre. A délután folytatódik labdarúgó mérkőzésekkel. 13:30-től Székutas Mincent U16-os labdarúgó mérkőzés lesz, 15:30-tól öreg fiúk kis pályás labdarúgó mérkőzés, majd 17:00-tól Székutas Földeák megye 3-as labdarúgó mérkőzés lesz. És még annyit meg kell említeni, hogy a kinti programok mellett bent a sportcsarnokban lesz sporttörténeti kiállítás, emléktárgyakból, fotókból, valamint 10:10-től a Nemzet Aranyai című filmet fogják levetíteni, tehát aki egy kicsit szeretne bent megpihenni, vagy filmet nézni, akkor azt várják szeretettel bent a tornaterembe a kiállításra és a filmvetítésre. Ugyanezen a napon, május 9-én este pedig 21:00-tól a Murgács Kálmán Művelődési Ház nagy termében retro diszkó lesz, ahová mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők. Az elmúlt évben volt már több alkalommal ilyen retro diszkó a Művelődési Házban, nagy sikernek örvendett, bízunk benne, hogy most egy szezonnyitó retro diszkóra is sokan fognak majd ellátogatni. Jegyek még kaphatóak erre a retro diszkó alkalomra is.
0: Szabó Emese polgármestert hallottad.

0: Én már nem tűröm, csavarom és nem húzom tovább az időt sem, mert az a helyzet, hogy lejárt, viszont a Rádió Hétvége tartalommal szerintem meg volt rendesen töltve. Lesz is itt a Rádió Hét folytatásában Kiskata jóval tábor főztök majd egy nagyon finomat a Tuti kiskonyhájában, ami viszont biztos, hogy most én tényleg elköszönök. Földi Bettit hallottad az elmúlt órákban, legyen tartalmas vasárnapod, minden jót!
1: Ez a Rádió Hétvége. Rádió Hét.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hiányzik egy kis én idő.
2: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
1: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
2: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
1: Egy gyors lazítás?
2: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
1: Csobbanj bele!
2: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdő fürdője. Makó szívében.
3: Magyarország egyik legnagyobb hulladékfelvásárlója, a Kalomég Transz Kft. Makón és Szegeden is kiemelt áron veszi át a vas, színes fém, akú, papír és elektronikai hulladékot. Hulladékfelvásárlás Makón az Újvárosi Vasútállomásnál és Szegeden a Cserjesor 5 alatti telephelyünkön. Kalomég, ahol a hulladékból új érték születik.
4: Itt a jó idő, pattanj két kerékre. Kenzel kerékpárok Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen Hótkerék, Bajcsi Zsilinszki utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken.
5: Szeretnél hírverést csapni magad körül, de nem tudod, hol kezd? A szórólapok kora lejárt. A videó podcast a jövő. A Rádió 7 segít neked, hogy a legújabb szolgáltatásodat, a vállalkozásodat, vagy épp egy forradalmi ötletedet több ezren lássák. Ne csak beszélj róla. Mutasd meg! Részletekért kattints a radio7.hu-ra. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
6: 24 fok lehet a mai csúcshőmérséklet a Délalföldön. Hódmezővásárhelyre is befutott a 424-es gőzmozdony. Térségi népzenei találkozót tartottak Makón. Hangversenyt ad a Péceli Vásárhelyen. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Szombaton ismét útra kelt a legendás 424-es gőzmozdony nosztalgia szerelvénye. A Dél-Magyarország beszámolója szerint a Bivaj néven is emlegetett régi vonat a budapesti nyugati pályaudvarról indult, ahonnan később több városon át délután Szegedre és Hódmezővásárhelyre is megérkezett. A 424-est népes tömeg várta a nagyállomáson. A Bivaj egészen a hazai gőzmozdonyos vonatozás megszűnéséig 1984-ig szolgált. Ismét lesz a Kai László emlékverseny Hódmezővásárhelyen. Az ökölvívó torna szombaton délután 1 órakor kezdődik a hódtói sportcsarnokban. Szalkai Edina, a szervező Hódmezővásárhelyi boxklub vezetőedzője a Rádióhétnek elmondta, az ország minden részéről érkeznek sportolók.
7: Számos egyesület fog eljönni, jön Baja, Kiskunhalas, Szeged, Makó, Székesfehérvár, Debrecen, Hódmezővásárhelyek, de negyedikéig mehetnek be még a nevezések. Bárki szabadon jöhet, és mindenkit szeretettel várunk. Minden korosztály lesz, tehát gyermek, U12, serdülő, junior, ifjúsági és felnőtt korosztály.
6: A népzene szeretete töltötte meg a makói Korona Konferencia Központ dísztermét szombaton délután. A város hivatalos közösségi oldalán azt írják, a 19. alkalommal megrendezett térségi népzenei találkozó már nem csak hagyománnyá, hanem valódi közösségi ünneppé vált. Három vármegyéből, Csongrád-Csanádból, Bács-Kiskunból és Békésből összesen 12 fellépő csoport érkezett. A vendégeket dr. Tiszlavics László alpolgármester köszöntötte, aki beszédében a hagyományőrzés és a közösség erejének fontosságát emelte ki. Országszerte kritikusan száraz a talaj felső rétege, áprilisban szinte alig hullott csapadék. A Hungaromet azt írta, az Alföldön a mélyebb rétegekben sincs elegendő nedvesség. Hozzátették, az őszi vetések fejlődése lelassult, a repce virágzása is veszélybe került, terméskiesés várható. A frissen vetett nyári növények nagyon száraz talajba kerültek, így a csírázásuk is bizonytalan. Az elmúlt hetek hidege és a fagyok a gyümölcsösökben is komoly károkat okoztak. Kisművész nagy színpad címmel szervez koncertet a Vásárhelyi Péceli Attila Alapfokú Művészeti Iskola. A rendezvényt hétfőn délután 5 órától tartják a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. A műsorban az iskola tanulói lépnek fel. Közreműködik az ifjúsági vonószenekar. A koncertet Szabó Hermina vezényli. A belépés díjtalan.
0: Sport.
6: 25 góllal 42-17-re nyert hazai pályán az OTP Bank Pik Szeged, a NEKA ellen a Pik Arénában. Az első 10 percig volt nyílt a bajnoki, azután már csak a különbség volt a kérdés. A kékek fontos 2 pontot szereztek, és újabb lépést tettek a döntőbe jutás felé.
0: Időjárás.
8: Támogatja a Sun City szabadidőközpont és szabad strand.
6: Derült napos, száraz idő lesz a hét utolsó napján. Mérsékelt marad a délkeleti szél. Délutánra 20 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió 7.
8: Rádió 7 a mi világunk, és benne már is indul a konyhatündér. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Eljött az érettségi ideje, úgyhogy ezen a héten a most érő ifjaknak szeretnék segíteni gasztromagazinunkban, hiszen több olyan szuper zöldség, gyümölcs létezik, ami nagyon jót tesz az elmének. Így módon a vizsgák idején legális doppingot jelenthetnek. Az szerintem a mai napig szerepel a tanárok első számú tanácsai között, hogy vigyenek magukkal a srácok a vizsgára étcsokit és szőlőcukrot a próbatételekhez. Ezek valóban nagyon sokat tudnak segíteni, de vannak más finomságok is. Az avokádóról például köztudott, hogy vitamin, ásványi anyag, fehérje és omega-3 tartalma révén serkenti az agyműködést, és érdemes tojás reggelivel indítani a vizsganapokat, mert a tojás fehérje tartalma miatt hosszú időre eltelít, és ebben is bőven van omega-3. A leveles zöldségek közül pedig a spenót és a brokkoli is javítja a kognitív funkciókat, ezekből akár smoothie-t is készíthetünk a vizsgák mellé. A mai alapanyagunk pedig egy elmét élesítő, mesefinom, bogyós gyümölcs lesz, az áfonya, amit nem csak a vizsgák alatt érdemes fogyasztani. Hamarosan hozok rengeteg incsiklandó receptet, úgyhogy készítsék elő a jegyzetfüzeteket.
0: Rádió

0: biztos vannak receptek, amiket már csukott szemmel is el tudsz készíteni. Mi viszont arra bíztatunk, hogy próbálj ki valami újat. A Rádió Hét elhozza a legizgalmasabb incsiklandozó újdonságokat, amelyekkel garantált lesz a siker. Ez a Konyhatündér a Rádió Hétben minden vasárnap 11-től délig.
1: A Rádió Hét Gasztró magazinjában a Konyhatündérben ma az áfonyával foglalkozunk. Ezzel az apró, de nagyon értékes bogyóval pedig az érettségizőknek szeretnék egy kis segítséget adni, hiszen ez is egy olyan gyümölcs, ami ugyan okosabbá nem tesz bennünket, de igazoltan javítja a kognitív funkciókat. Néhány éve végeztek egy vizsgálatot, amiből kiderült, hogy ha valaki 12 héten át minden nap elfogyaszt egy kis maroknyit ebből a gyümölcsből, annak kimutatható javul a memóriája és a probléma megoldó képessége is. A tesztet persze idősebb korcsoporttal végezték el, de nem kizárt, hogy a fiataloknál már pár nap alatt mutatkozhat ez a jótékony hatás. Na de nézzük, mit kell tudni az áfonyáról. Alapvetően háromfélét különböztetünk meg, a kéket, a feketét és a vöröset, de valójában több mint 400 fajtája létezik. Észak-Amerikában és Eurázsia hűvösebb területein is őshonos, termesztését az észak-amerikai indiánok kezdték el. Európában a kereskedelmi célú termesztése csak a 20.-21. században indult be. A legtöbb faja a hűvös területeken érzi jól magát, de vannak trópusi fajták is. Hazánkban elsősorban a hamvas vagy kék áfonya az ismert, és ez a legkönnyebben beszerezhető, gyakorlatilag az év bármelyik szakában, de igazi szezonja júliustól szeptemberig tart. Remekül fagyasztható, úgyhogy ha van a kertünkben, akkor nyugodtan tegyünk belőle bőven a méhűtőbe is. Azt, hogy mennyire régóta része a magyar gasztrokultúrának népi elnevezése is mutatják, havasi megy, boronyica, kakoéza, kukajsza, molabogyó, afinya néven is szokás emlegetni ezeket az apró bogyókat. Kiemelkedően magas az antioxidáns tartalma, rengeteg benne a C és E vitamin, a mangán, a kálium. Rendszeres fogyasztásával csökkenthető a koleszterin szint, a vérnyomás és a különböző gyulladások, védi a szívet és a keringési rendszert, óvja az agysejtjeinket a károsodástól, így élesíti az elmét, de erősíti az immunrendszert és segít megelőzni a fertőzéseket, támogatja az emésztést, kordában tartja a vércukorszintet, ráadásul alacsony a kalóriatartalma. Így még akár a fogyásban is segíthet. A benne lévő antioxidánsok elősegítik a kollagén termelődését is, úgyhogy szebbé teszi a bőrünket is. Édeskésen savanykás, picit fanyar íze miatt számtalan finomsághoz felhasználhatjuk, nem csak édességekhez. Feldobhatunk vele például bármilyen salátát, készíthetünk belőle levest, süthetjük együtt húsokkal, kogyvaszthatunk belőle szószt, akár pulykasülthöz, akár vadhúsok mellé, akár rántott kamemberhez, de természetesen lekvár készítésére is alkalmas. Zseniális turmix alapanyag, és a természetesen süteményekbe is süthető, hiszen ki tudna ellenállni egy szeletnyi áfonyás pitét. No, már is hozom a recepteket, úgyhogy kötényt fel, aztán irány a konyha.
0: Rádió 7.

Rádió Hét a mi világunk, és önök a konyhatündért hallgatják. Ugye ma az áfonya az alapanyagunk, készítünk hát egy jó kis áfonyás reggelit napindításnak. Nyugodtan lehet akár friss gyümölcsöt használni ezeknek az ételeknek az elkészítéséhez, de egyébként bármelyikhez, illetve fagyasztott formában is használható az áfonya, így is úgy is remek. Ugye pontosan tudjuk, hogy a mai fagyasztási technológiák már annyira jók, hogy amíg a mélyhűtőben várakozik a gyümölcs arra, hogy felhasználjuk, cseppet sem veszít vitamin és ásványi anyag tartalmából. Ahogy leszedik, abban az állapotban konzerválódik. Ez a gyümölcs egyébként, de szerintem ezt önök is tudják, nagyon finom önmagában, nyersen. Úgyhogy már az is jó reggeli, hogyha megeszünk belőle egy marékkal. De hozzákeverhetjük akár a műzlihez is, vagy adhatjuk natúrjoghurthoz is. Reggeli turmixnak készítve egy nagy maréknyit tegyünk belőle a turmixgépbe, öntsünk hozzá 3 deci tejet, esetleg ízesítsük még cukorral, mézzel, fahéjjal, és már turmixolhatjuk is. Tartalmas, kellemes reggeli ital lesz belőle. De ha már turmix, hát készíthetünk akár smoothie-t is, ami ugye valamivel tartalmasabb, és ha már úgyis az érettségire készülve alkotunk agypörgető étkeket, hát csináljunk egy olyan smoothie-t, aminek minden összetevője jótékonyan hat az elmére is. Ennek is természetesen az áfonya lesz az alapja, elég egy maréknyi belőle. Majd mehet mellé egy fél avokádó, egy maréknyi spenótlevél és 2-3 deci görög joghurt. Fűszerként itt is használhatunk fahéjat és édesíthetjük mézzel. Sokan meglepődnek, amikor azt hallják vagy azt olvassák, hogy érdemes a smoothiekhoz spenótlevelet hozzáadni, mert el sem tudják képzelni a klasszikus spenót ízt például gyümölcsökkel, pedig nagyon is illik hozzájuk. Ugye a spenótnak is van egy friss zöld, kicsit földes íze. Ez pedig nagyon jól harmonizál az áfonyával, ráadásul a nyers spenótlevél is egy nagyon értékes alapanyag. Ugye erről is bizonyították már, hogyha a muszklinkat nem is teszi nagyobbá, de az agyunkra, elménkre, gondolkodásunkra rendkívül jó hatással van. No, hogyha mindent beleraktunk a kis smoothie készítőgépünkbe, akkor csak megnyomjuk a start gombot, és pár másodperc múlva már kortyolhatjuk is az italunkat. Hogyha teszünk hozzá még chia magot is, akkor azonban a fogyasztásával érdemes várni legalább 3-4 órát, hogy a magocskák megdagadjanak, sőt, így elkészíthetjük akár előző este, és másnap reggel a hűtőből kivéve már lehet is inni ezt a tartalmas koktélt. Hogyha túl sűrűnek találjuk, akkor nyugodtan lehet egy kis tejjel, vagy akár növényi tejjel hígítani. Próbálják ki ezt is. Rádió.

0: Konyha Tündér a Rádió Hétben. A konyha is a mi világunk.
1: Rádió Hét a mi világunk, és benne szól a konyhatündér, és ma az áfonya a témánk. Természetesen nem maradhat ki a receptek sorából az áfonya leves sem. Nagyon egyszerű áfonya levest készíteni. Fogjuk a gyümölcsöt, beleszórjuk egy edénybe, adunk hozzá narancslevet, egy kis tejszínt, vaníliás cukrot, fahéjat, mézet, összekeverjük, és gyakorlatilag kész a leves. De én most egy ennél komplexebb receptet hoztam önöknek. Ehhez 50 dekányi áfonyára van szükségünk. Kell egy tejáskanálnyi őrölt szegfűszeg, egy tejáskanálnyi őrölt fahéj, 3 evőkanál cukor, 2 evőkanál liszt, ami lehet akár rizsliszt is, ami ugye gluténmentes és csomómentesen lehet elkeverni. Szükségünk lesz még egy darab citromra, 2 deci főzőtejszínre, egy csipet sóra és 1 liter vízre. Az 1 liter vizet a 3 evőkanálnyi cukorral, a csipet sóval, a szegfűszeggel és a fahéjjal elkezdjük melegíteni. Amikor felfort, akkor a tejszínből és a lisztből készítünk habarást, és besűrítjük a levesünket. Közben előkészítjük a gyümölcsöt is, mert nem egészben fogjuk a leveshez hozzákeverni, hanem belerakjuk akár egy turmixgépbe, akár egy smoothie készítőbe, és teszünk hozzá egy keveset a leves alapból is, és krémesre pépesítjük, majd visszaöntjük az alapba, és összeforraljuk az egészet, aztán már vehetjük is le a tűzről, ekkor adjuk hozzá a citromlevét, nem biztos, hogy kell az egész citrom, kóstolgassák ízlésüknek megfelelően, savanyi be a levest, aztán kihűtjük, ha kihűlt, betesszük a hűtőbe, és jó hidegen tálaljuk. Tálaláskor nyugodtan tehetünk bele egész áfonya szemeket, és készíthetünk hozzá tejszínhabot is. Nagyon finom leves, és ez is jót tesz az elmének.
0: Rádió Hét, a mi világunk.

0: kínálhatjuk. Ehhez 50 dekányi gomba kell, ez lehet akár csiperke, de talán jobb, hogyha erdei gombát használnak hozzá, azzal még egy kicsit fűszeresebb lesz a végeredmény. Kell még 7-8 dekányi húsos szalonna apró kockára vágva, 3 púpos evőkanál áfonya lekvár, 1 marék áfonya, de mehet mellé akár még szeder és medgy is, 2 evőkanál kukorica keményítő, 3 szál új hagyma, 1 negyed citrom vagy lime leve, 2 evőkanálnyi vaj, 2 gereszt fokhagyma és fűszerként még só és bors. Ezekre van szükségünk. Na hát először is a 2 evőkanálnyi vajat egy serpenyőben felhevítjük, és lepirítjuk benne a felkockázott húsos szalonnát. Majd beledobjuk a felkarikázott újhagymát, az összezúzott fokhagymát, és együtt pároljuk néhány percig. Majd mehet bele a gomba, lehetőleg lereszelve. Sóval, borssal fűszerezzük, és addig pároljuk, amíg a gomba a saját levét el nem főtte. Ekkor mehet rá a kukorica keményítő, jól összekeverjük, és adunk még hozzá 1 deci vizet, és az egészet jól összeforraljuk. Majd még mielőtt levennénk a tűzről, hozzáadjuk a 3 nagy evőkanálnyi áfonyalekvárt, ízesítjük citrom vagy lime levével, és belekeverjük az egész gyümölcsöket is, ugye az áfonyát, vagy akár még mellé a szedret és a medgyet is. Egyet rottyantunk még rajta, és már kész is. Kínálhatjuk a szószt akár sült húsokhoz, de akár össze is keverhetjük a húspörkölttel. Például, hogyha őszpörköltet főztünk. Abba egy az egybe beletehetjük ezt a gombás áfonyás mártást, és összeforralhatjuk vele. Hú, az is nagyon finom. Aztán fogyasztuk el jó étvágyjal. Viszont azt megjegyezném, hogy ugye ma az érettségizőknek igyekszem segíteni az áfonyával, mint elmét turbózó szupergyümölcsel, viszont ez az étel, főleg, hogyha őszpörkölttel kínáljuk, igen nehéz, és eltelít bennünket. Ezáltal átmenetileg elnehezíti a gondolkodást is. A vizsgák alatt inkább a könnyebb ételek javasoltak, de egy vizsga után ebédre vagy hétvégére tökéletes választás. Próbálják ki!
1: Rádió 7.

0: Konyhatündér.
1: Rádió hét a mi világunk, és a Konyhatündér mai alapanyaga az áfonya, és rátérünk az édességekre, mert mégiscsak egy gyümölcsről van szó, ami édességek készítéséhez a legtökéletesebb választás. Egy áfonyás pitét fogunk sütni. Én nagyon szeretem a pitéket, mert egyszerű az elkészítésük, és az ízük is nagyon jó. Gyümölcsösek, könnyűek, édesek, és hát a pite elronthatatlan, mert ha nem sikerül, akkor is sikerül. Nálunk nem telhet el nyár például mennyes pite nélkül, de a rebarbarás pite is nagy kedvenc. Na, hogy elkészíthető ez az édesség is akár áfonyával. Minél több gyümölcsöt használunk hozzá, annál jobb. Én most egy olyan receptet hoztam önöknek, amihez 30 dekányi áfonyára van szükség, emellé 15 deka cukrot, 2 csomag vaníliás cukrot, 12 deka olvasztott vajat, 3 darab tojást, 1 csomag sütőport és 20 deka lisztet fogunk használni. Első lépésként szétválasztjuk a tojásokat. A fehérjét egy csipetnyi sóval kemény habbá verjük, a sárgáját pedig a cukorral és a vaníliás cukorral kihabosítjuk, majd hozzácsurgatjuk az olvasztott vajat. Ehhez keverjük hozzá a sütőporral elkevert lisztet, majd egy spatulával beleforgatjuk a tojás fehérjét is. Talán butaságnak tűnhet, de a keverésnél arra mindenképpen figyeljünk, hogy mindig csak egy irányba keverjük a tésztát. Anyukám mindig azt mondta, hogy ha össze-vissza keverjük, akkor megsértődik, és nem lesz olyan szép magas. Na, hogy kipróbáltam össze-vissza keverve is, és tényleg nem lett magas a piskóta. Na hát azóta nem merek kockáztatni, és mindig csak egy irányba keverem. Lehet, hogy ez a jó piskóta titka, mert hát ugye a pite is valójában piskóta, csak éppen zsíradékkal gazdagított. No, hogyha összekevertük a tésztánkat, akkor egy sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, a tetejét pedig jó bőven megszórjuk az áfonyával. Van, aki elővigyázatosságból a bogyókat előzőleg lisztbe forgatja, mert a legenda szerint akkor nem süllyed le a pite aljára. Nos, az én tapasztalatom az, hogy akkor is a tetején marad, hogyha a lisztezést kihagyjuk. A tepsit betoljuk az előmelegített sütőbe, és 25-30 perc alatt megsütjük, mielőtt kivennénk, tűpróbával ellenőrizzük, hogy megsült-e. Hogyha kész, kivesszük, porcukorral meghintjük, felszeleteljük, és már lehet is tálalni. Egyébként ugyanezt a tésztát kisüthetjük akár muffin sütőben is, de értelemszerűen akkor kevesebb kell az alapanyagokból. Próbálják ki bátran!
0: Rádió 7. A mi világunk.

0: Rádió 7 a mi világunk, és önök a konyhatündért hallgatják, benne pedig az érettségizőknek segítek, hiszen egy olyan alapanyagot választottam mára, ami köztudottan elmét, turbózó a kognitív funkciókat támogató gyümölcs, ez pedig az áfonya. Jöjjön most az áfonyás sajttorta a receptje. Nagy kedvenceim a sajttorták, bár bevallom, amikor először hallottam róluk, akkor igencsak meglepődtem, mert akkoriban a sajtot még nem nagyon tudtam elképzelni máshol, csak mondjuk a meleg szendvics tetején, a lángoson, a sajtos pogácsában, meg a sajtos tejfölös tésztán, esetleg sült húsok tetején, de hogy torta készüljön belőle? Hát, persze a sajttorták nem reszelt trapistából készülnek, és nem is olvasztott ementáliból, pedig annak picit édeskés az íze, hanem mascarponéból, ami egy tejszínből készülő sajtkrém, vagy egyéb krémsajtból. Azt gondolhatnánk, hogy a sajttorta valami új találmány, de ez nagyon nem igaz. Feljegyzésekből tudjuk, hogy az ókori olimpiákon a sportolók is sajttortát kaptak, mert úgy vélték, hogy ez kiváló erőforrás, aminek azért van is alapja, tehát az érettségizőknek is hasznára válik majd. Viszont azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az ókori sajttorták nagyon nem emlékeztetnek a mostani sajttortákra, mert hogy azok lisztből, sajtból és mézből készültek, kemencében megsütve. Az 1800-as évek végén egy amerikai farmer készített először krémsajtot, és a modernkori sajttorták diadalútja akkor indult be igazán. Az elkészítésük sem ördöngösség, hát mi is készítünk egy áfonyás variációt. Alapvetően egyébként kétféle sajttorta létezik, az egyiket sütjük, a másikat nem, hát mi most egy olyat fogunk készíteni, amit nem kell sütni. Az alaphoz 20 deka darált keksz, 10 deka olvasztott vaj és fél deci langyos tej szükséges. A kekszet az olvasztott vajjal és a langyos tejjel alaposan összekeverjük, majd egy 22 centis kapcsos tortaformát kibélelünk vele. Szépen egyenletesen lenyomkodjuk a masszát, majd betesszük a hűtőbe 2 órára, közben elkészítjük a krémet. A krémhez 30 deka áfonya, 2,5 deka kristálycukor, fél citrom leve, vagy akár fél lime leve, 1 dekányi zselatinpor, fél deci víz, 45 dekányi mascarpone, 1,5 deci habtejszín, 12,5 deka porcukor és 1 csomag vaníliás cukor vagy 1 teáskanálnyi vanília aroma szükséges. A 30 deka áfonyát a 2,5 deka cukorral és a citromlével együtt összepépesítjük, majd beletesszük egy tűzálló edénybe és forráspontig hevítjük. Közben fogunk egy kis tálkát, abba beleöntjük a 1,5 deci vizet és beleszórjuk az 1 dekányi zselatinport, majd betesszük a mikróba 20 másodpercre, hogy felmelegedjen. Vigyázzunk, hogy ne forjon. Ezután előveszünk egy keverőtálat, abba beleöntjük a mascarponét, hozzáadjuk a habtejszínt, a 12,5 deka porcukrot és a vaníliás cukrot vagy vanília aromát, majd habverővel jól felverjük. Ebbe a krémbe öntjük az áfonyaszózt és a meleg zselatinos vizet, és az egészet habverővel alaposan összekeverjük. Ajánlott alacsony fordulatszámon működtetni a habverőt, mert itt most nem cél, hogy sok levegőt juttassunk a masszába, csak hogy homogén állagúra keverjük. Aztán kivesztük a kekszet torta alapot a hűtőből, ráöntjük a krémet, egyenletesen elsimítjuk, majd további 2-3 órára visszatesszük a hűtőbe, tálalás előtt pedig friss áfonyával, esetleg mentalevéllel díszítjük a sajttortát, és elfogyasztjuk jó étvágyjal. Egészségükre!
1: Rádió

0: Konyhatündér. A konyha is a mi világunk.
1: Rádió 7 a mi világunk, és sajnos végére értünk a konyhatündérnek, pedig rengeteg finomságot lehet még készíteni áfonyából, arról nem is beszéltünk még, hogy milyen jó, amikor rántott kamambert készítünk, és amellé saját készítésű áfonyaszózt tálalunk. De én a magam részéről nagyon szeretem az áfonyát a bundás kenyér mellé is eszegetni. A tejberést és a tejbegrészt is feldobhatjuk vele. Főzhetünk belőle áfonyalekvárt, amit aztán szintén rengeteg ételhez felhasználhatunk. Nem sorolom tovább, mert lejárt az időnk, viszont remélem, hogy jövő héten ismét együtt sütünk, főzünk, majd az érettségizőknek pedig egy nagy kalappal nagyon szurkolunk nekik holnaptól. Nyugi srácok, minden rendben lesz. Ebéd után még lehet egy picit tanulni, de aztán a pihenésre is szenteljetek időt. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, az elkészült ételekhez jó étvágyat kívánok, és persze további kellemes rádiózást. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.
0: Konyhatündér. Receptek, trükkök, praktikák a Rádió 7 konyhájából. Rádió 7. A konyha is a mi világunk.

0: Mennyire ismerős ez a dallam? Vannak klasszikusok, amelyeket nem lehet elfelejteni, amelyek napjainkban is ott vannak a bulikban, és amelyekről mindenkinek megvannak az emlékei. Retro kívánság műsor, ahol újra velünk vannak a 80-as, 90-es évek és a millennium felejthetetlen kedvencei. Kérj, küldj egy igazi különleges retrodalt, vagy üzenj a Rádió Héttel. Retro kívánság műsor a Rádió Hétben minden vasárnap. Rádió Hét, a mi világunk.
1: Köszöntelek a Rádió Hétben, a mi világunkban, ahol belevágunk a retro kívánság műsorba. Déltől egészen 6-ig várom a zenei kéréseket, akár rám csöröghetsz 0662-202-777, megírhatod a kedvenc zenét címét SMS-ben is a 0632-677-77-77-es számra, illetve kikerült a Facebook poszt is, oda is várom kommentben a dal kéréseket. A legelső, amivel indul majd az óránk, az a Blue-tól lesz az All Rise, a mikrofonnál Erdődi Csengedi.

0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió 7. Egy dalt szeretnél hallani?
1: Hát, igen.
2: Is a feleségemnek.
0: Üzennél valamit?
2: Ne haragudj rá, nagyon szeretem.
0: Hívj vagy írj most! Hétvégi kívánságműsor a Rádió 7-ben.
1: Egy nagyon nagy kívánságom teljesült ezzel, köszönöm szépen.
0: Rádió 7. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok.
4: Május 14-15-16-án.
3: A vidék legnagyobb mezőgazdasági kiállítása.
4: Sóbírálat, tenyészállat árverések, szakmai konferenciák, agrárszakképző intézmények 6. országos gazdászversenye pénteken.
3: Nemzetközi furiózó tenyészszemle, fajta bemutatók, díjugrató és fogadhajtó versenyek, kutyás bemutatók, gyermekprogramok, szalmavár.
4: Mezőgazdasági eszközök, gépek sokasága, halászati, vadászati, díszbaronfi és nyúlkiállítás, és számos program a család minden tagjának.
3: Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Hódmezővásárhelyen május 14-16 között a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában az Aranyák kert 71 szám alatt. Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620-371-03-43.
0: Unatkozol? Kapcsolódj ki velünk! A Radio7.hu oldalon csak a legjobb könnyed tartalmak várnak. Friss zenés és filmes hírek, helyi események, kultúra, sport, rendezvénybeszámolók, és ezek mind egy helyen. Görges, olvas, lazíts! Radio7.hu Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
5: Ismét egymást támadta Oroszország és Ukrajna, súlyos csapadékhiány sújtja Magyarországot, napos kora nyárias idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Az ukránok is dróntámadást intéztek orosz területek ellen. A légicsapás tüzet okozott Primorszk balti tengeri kikötővárosaiban. Moszkva környékén egy férfi halálát okozta egy repülőszerkezet. A Szmolenszki régióban pedig hárman megsérültek. A támadások miatt korlátozták az utasszállítást. Szállító repülőgépek forgalmát Szentpéterváron, valamint több moszkvai repülőtéren. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vett ki minden Európából érkező személy és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Itthon áprilisban a megszokott csapadékmennyiségnek csak az egy tizede esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Adataik szerint az év negyedik hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országos átlagban csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már a miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
0: Időjárás.
6: Támogatja a Hercegasszony Birtok Wellness és Garden. www.hercegasszony.hu.
5: Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
6: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
7: Rendőri jelenléttel találkozhatsz Makón az Ardics utcán, illetve Szegeden a Dorozsmai úton. A Mincenti komp ma is átkelést biztosít egészen 6 óráig, viszont déltől fél egyig van egy ebédszünet, erre kell figyelni. A legutolsó járat pedig majd a Mincenti oldalról fog indulni pontban 6-kor.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
7: Nekivágunk a vasárnapi retro kívánság műsor legelső órájának, aminek az indítására a Blue vállalkozott az All Rise-al. Ezt hallhatod most, a mikrofonnál pedig Erdődi Csengedi Jánát.

A Retro Kívánság műsorban ez volt Jóci kérése, az Alphaville-től a Big in Japan, és közben írt nekem a Facebook posztalá egy kommentet József is. Szia Csenge, szeretném kérni Starship We Build This City című dalát, előre is köszönöm. Én is köszönöm szépen a dalkéréseket, bekészítettem, és most itt is van

0: Koncertek, előadások, filmek, mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Hódmezővásárhelyen az Alföldi Galériában ma van az utolsó nap, hogy megtekinthető Erős Apolka szobrászművész és Szabó Klára Petra képzőművész közös kiállítása Transformáció Interpretáció címmel, ami a Városi Könyvtárt illeti május 7-én délután 5-től dr. Tóth Lénárd BMI valóban az egészségmérőszáma címmel tart előadást. Szentesen a Művelődési Központban jövő hét kedden, tehát május 5-én részt vehetsz Aranyosi Péter önálló estjén 6-tól, és ugyanitt majd május 7-én Zaher Gábor tart előadást, szintén 6 órás kezdettel.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

A Retro Kívánság műsorban az Earth, Wind & Fire September című slágerét hallhattad, és közben kaptam egy üzenetet Ildikótól, Makóról. Szia Csenge, szeretném kérni anyukámnak, Tóth Imréni Áginak, Makóra, Kovács Kati úgy szeretném meghálálni című számát anyák napja alkalmából. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok. Én is gyönyörű napot kívánok neked, illetve az édesanyádnak is. Most érkezik Kovács Katitól az úgy szeretném meghálálni.

0: Retro kívánság műsor vasárnaponként a Rádió Hétben.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.

A Retro Kívánság műsorban a Uniktól hallhattad a Mi van a nevedben című slágert, és ma anyák napja van. Egyébként ez mély történelmi gyökerekkel rendelkezik ez a nap. Egészen az ókori Görögországig nyúlik vissza, akkoriban ugyanis tavaszi ünnepségeken tisztelektek Rea előtt, akit az istenek anyjaként, az anyaság szimbólumaként tiszteltek. Ez a hagyomány már ekkor összekapcsolta a természet megújulását az édesanyák megbecsülésével. Aztán a későbbi évszázadokban is fennmaradt az anyák tiszteletének a gondolata. A keresztény világban például kialakult az úgynevezett anyák vasárnapja, amelyet főként Angliában ünnepeltek. Ez az ünnep eredetileg vallási jelentéssel bírt, a hívek ilyenkor visszatértek az anyaegyházukba, és sok család számára ez egyben lehetőséget adott arra is, hogy az édesanyákkal együtt töltsék a napot. Magyarországon az anyák napját először 1925-ben rendezték meg a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt szervezésében. Az ünnep különlegessége, hogy összekapcsolódott a májusi Mária tisztelettel, így egyszerre hordozott vallási és családi jelentést, azóta pedig hazánkban minden évben május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, ami éppen ma van, úgyhogy akár a Retro Kívánság műsorban is meg lehet ragadni az alkalmat és felköszönteni az édesanyákat ennek a jeles napnak az alkalmából, például az egyik kedvenc zenéjükkel. Vera is írt nekem, nem hasonló szándékkal, de a kedvencét szeretné hallgatni, a Survivor-től az Eye of the Tiger-t, úgyhogy most érkezik ez a zene.

0: Ez volt a Survivor-től az Eye of the Tiger a hétvégi kívánság műsorban, ahol megcsörren a telefon. Szia, Rádió 7, Erdődi Csenge vagyok.
1: Szia, Csenge, Glózikné Mari vagyok.
0: Szia!
1: Nem tudom, hogy le tudnátok-e játszani a vámosítól azt a számot, hogy az édesanyám.
0: Ezt sajnos nem tudom hozni.
1: Valami másikat.
0: Ez egy újabb, amit egyből tudok, amit tematikában kapcsolódik. Berkes Olivérnek és Bécinek volt egy közöse, az édesanyám, ez 2022-es.
1: Életes.
0: Az jó lesz akkor?
1: Igen, nagyon jó lesz.
0: Jó, rendben. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
1: Hát a lányaimnak, akik már anyukák.
0: Szuper, akkor érkezik nem sokára. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Szia-szia!
1: Nagyon szívesen, további szép napot, szia!
0: Neked is, hello-hello! Akkor most érkezik Béci és Berkes Olivér közöse, az édesanyám.

Kérd a kedvencedet most! Telefonszámunk 62 533 777. Rádió 7. A mi világunk.

A Cosmix-tól a Cosmix a házban című slágerrel zárult az óránk, ezt még Tamás kérte tőlem, viszont már a következő óránk indítására hangolódunk a Sugababes-szel, ez Gabi kérése, az About You Now szól nem sokára teljes hosszában.

0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. A reggel kezdődhet ezzel is. De indulhat könnyed, vidám ébredéssel. A mi reggelünk a mi zenéinkkel és Hódmezővásárhely, Makó és Kistelek térségének legfontosabb információival. Ez a mi reggelünk a Rádió Hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hiányzik egy kis én idő.
2: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
1: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
2: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
1: Egy gyors lazítás?
2: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
1: Csobbanj bele!
2: Hagymatikum gyógyfürdő, a fürdő fürdője, Makó szívében.
3: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
4: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
5: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
4: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
5: Itt számítasz.
4: Csatlakozz a VGM csapatához.
5: Részletek vgmhungary.hu.
0: Ez itt a te reklámod helye. Több ügyfelet, nagyobb forgalmat szeretnél? Ne csak reménykedj. A Rádió Hét az a felület, ahol naponta több tízezer helyi hallgató találkozik a márkáddal. Juss el rajtunk keresztül a környék lakóihoz, akik a te termékedet vagy szolgáltatásodat keresik. A rádió a leggyorsabb út a sikerhez. Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Rádió Hét. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
6: Délután is marad a napsütéses idő térségünkben. Megújul a városi sportcsarnok tetőszerkezete Makón. Hangversenyt ad a Péceli Vásárhelyen. Fejlesztették az önkormányzat eszközparkját Mártéjón. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Csak nem 140 millió forintból korszerűsítik majd az Erdei János városi sportcsarnok tetőszerkezetét Makón. Farkas Éva Erzsébet polgármester a település legutóbbi testületülésén elmondta, az önkormányzat a fejlesztést a versenyképes járások program második ütemében nyert pénzt. A beruházás tervezése hamarosan elkezdődhet.
7: Erre vonatkozóan már nem csak a döntés, hanem maga a támogatói okirat is aláírásra került. Ugye mivel ezt Makovec épületről van szó, a Makón a tervező iroda tervezte magát az épületet, így velük felvettük a kapcsolatot. Az egyeztetést megkezdtük arra vonatkozóan, hogy a rekonstrukcióra vonatkozóan milyen tervezési folyamatnak kell elindulnia. Reményeink szerint ez a nyári időszak megkezdés a rekonstrukcióra vonatkozó terveket el fogják készíteni. Természetesen erről is folyamatosan fogunk majd tájékoztatást adni.
6: Összesen három határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szombaton Csongrád-Csanád vármegyében. Az illegális migránsokat Mórahalom, Szeged és Ásotthalom külterületén fogták el. A bevándorlók albán, palesztin és afgán állampolgároknak vallották magukat, azonban személyi azonosságukat és itt tartózkodásuk jogszerűségét sem tudták hitelt érdemlően igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az idéglenes biztonsági határzárhoz. Összesen csak nem 4 millió forint értékben fejlesztették a közmunkaprogram támogatása által a Mártéi önkormányzat eszközparkját. A község több kerti kisgépet is beszerzett. Ambrus István polgármester közölte, felkészülten várják a tavasz további részét és a nyarat. Mártéi még szebb és gondozottabb lesz. Kisművész nagy színpad címmel szervez koncertet a Vásárhelyi Péceli Attila Alapfokú Művészeti Iskola. A rendezvényt hétfőn délután 5 órától tartják a Besenyei Ferenc Művelődési Központban. A műsorban az iskola tanulói lépnek fel, közreműködik az ifjúsági vonószenekar. A koncertet Szabó Hermina vezényli. A belépés díjtalan.
2: Sport.
6: A BKV előre csapatát fogadja a Hódmezővásárhelyi FC NB3-as csapata a Városi Stadionban. A labdarúgó mérkőzés ma délután 5 órakor kezdődik. A Vásárhely legutóbb győzött. A Budapest Honvéd 2 otthonában szerzett értékes 3 pontot. A vásárhelyi Akilov Filip világbajnoki bronzérmes ökölvívó is vadonatúj autót vehetett át a napokban a Hungaroringen. Összesen 21 olimpikon kapott egy-egy különleges matricázással ellátott személyi gépkocsit, hogy vezesse azt a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékokig. Akilov Filip elmondta, az új autó nagyban megkönnyíti a hétköznapokat és az edzőtáborokba való eljutást, valamint a dekoráció is nagy motivációt jelent.
2: Időjárás.
1: Támogatja a Galéria Invest Kft.
6: Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szél mérsékelt marad. Napközben 20, este 14, hajnalban 6 fokot méretünk. Hétfőn nagy rész derült, napos idő várható.
2: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
8: Szegeden lassabb haladásra kell számítani a Szilléri sugárúton, Szeged és Algyő között, illetve a Bordányi úton. A Szárpatár szakaszon Röszkénél szerencsére most nincs 15 percet meghaladó várakozás, a hétvégi kamiontilalom pedig még érvényben van egészen ma este 10 óráig.
2: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
8: Estartól a második óránk a Retro Kívánság műsorban, ezen a vasárnap délutánon, méghozzá Gabi kérésével, a megígértek szerint érkezik a Sugar Babes-től az About You Now, a mikrofonnál Erdődi Csengedi Jánát hallod.
2: Rádió Hét.

Fiesta és Emilio közös adta az ütemet a Retro Kívánság műsorban. Ez volt még Zsolti kérése öreg homokról, és közben kaptam egy kommentet Vikitől is. Szia Csenge, apukámnak szeretném kérni a Deep Purple Child in Time számot. Előre is köszönöm. Én is köszönöm szépen a dalkérésedet, Viki. Érkezik a Child in Time a Deep Purple-től.

0: Máté Pétertől hallhattad az Azért vannak a jó barátok című slágert, ezt még Ákos kérte és Makora küldte Józsinak. Most folytatjuk egy kis ízelítővel a térség programjaiból.
1: Koncertek, előadások, filmek, mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
2: Támogatja a Szóle Nostrum ZRT.
0: Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban május 4-én délután 5 órakor kezdődik a Péceli Attila Alapfokú Művészeti Iskola zenekari hangversenye. Szintén Vásárhelyen az Alföldi Galériában ma van az utolsó nap, hogy megnézheted a Leildikó festőművész Utak és Szinterek című egyéni kiállítását. Szentesen a Kossuth téren tegnap már megnyílt az Omega állandó kiállítás Csillagok útján címmel, illetve Szentesen a Tóth József Színházban majd május 7-én este 7-től a Szabó Magda kígyómarását nézheted meg a Békés Csabai Jókai Színház előadásában.
1: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.
0: Közben ismét megcsörrent a telefon. Szia, Rádió 7, Erdődi Csenge vagyok.
3: Szervusz, én egy nagyon szép számot szeretnék kérni. Ajánlj valamit anyák napjára, a nővéremnek szeretném öglepni Sándor Falva Rigó utcába.
0: Valami régebbi esetleg?
3: Lehet.
0: Vagy újabb is lehet, mert a Follow the Flow-nak van egy egyébként, az 2019-es, ez az Anyám mondta című sláger.
3: Akkor az nagyon tökéletes.
0: Jó, rendben.
3: Jó.
0: Jó, szuper. És akkor valami anyáknapi üzenettel megspékelve esetleg?
3: Csak egy, hogy nagyon szeretem, féltestvérek vagyunk, de nagyon összetartunk Sándorfalva, Rigó utca, Eperés Istvánné.
0: Jó.
3: Jó.
0: Akkor
3: nagyon
0: érkezik
3: szépen.
0: Nem sokára.
3: És további sok hívás neked, aztán meg jó pihenés, ha hazamész.
0: Köszönöm szépen, jó pihenés neked is a délutánra. Szia, szia.
3: Nem szép. Puszillak. Szervusz.
0: A Retro Kívánság műsor folytatásában a Follow the Flow-tól érkezik az Anyám mondta.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Kérd a kedvencedet most! SMS számunk 0632677777. Rádió 7. A mi világunk.

0: Donna Summer Hot Stuff-ja után a Retro Kívánság műsorban ismét csörög a telefon. Szia, Rádió 7, Erdődi Csenge vagyok.
1: Jó napot kívánok, én Bajnai Tibor vagyok. Olyan szeretnék kérni a nejemnek, hogy a Majkától Mindenki Táncol.
0: Majka Mindenki Táncol, jó, rendben. És milyen üzenettel küldjük ezt neki?
1: Hát nagyon sok szeretettel, meg hát most nőnap, és ezért mi van?
0: Anyák napja, anyák napja.
1: Mondom, anyák napja van.

0: Gáspár Laci és a füllet forró nyár, ez adta az ütemet az órákban a Retro Kívánság műsorban, és ismét megcsörren a telefon. Szia, Rádió 7, Erdődi Csenge vagyok.
1: Szia, Csenge, Ida vagyok.
0: Szia, Ida.
1: Azért hívtalak, az Annabal Ézuska küldött nekem egy számot, és szeretném én is küldeni neki, nagyon imádjuk, a Michael Jackson-től a Billie Joe, vagy
0: Billie Jean, ilyen. Aha, Billie Jean, jó.
1: Igen.
0: Rendben.
1: Jó, akkor azt küldeném.
0: Jó, szól is nem sokára, köszi szépen, hogy hívtál.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, szia.
0: Hello. A Retro Kívánság műsor folytatásában Michael Jacksontól hallhatod a Billie Jean-t.

Andi kérésére a Retro Kívánság műsorban a The Riddle című sláger szólt, és még mindig tart a Facebookos nyereményjátékunk, aminek a keretein belül tiéd lehet egy páros belépőjegy parkolójeggyel együtt a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok rendezvénysorozat egy tetszőleges napjára. Hogyan tudsz még becsatlakozni ebbe a játékba? Egyrészt megkeresed a Facebook oldalunkon ezt a nyereményjátékos posztot, lájkolod a képet, és kettő kép van, ami annyit jelent, hogy 7 különbséget kell megtalálni a kettő kép között. Ne kommentbe küld el, hanem nekünk privát üzenetben. Egészen holnap reggel 8-ig várjuk még az elküldött válaszokat. A folytatásban pedig Dani kérésére a No Doubt-tól érkezik a Don't Speak.

0: Retro kívánság műsor vasárnaponként a Rádió 7-ben.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.

Robbie Williamstől a Feel zárta az óránkat a Retro Kívánság műsorban. Én egészen 6-ig elkísérlek ezen a vasárnap délutánon, és a továbbiakban is várom a dalkéréseket. Rám is csöröghetsz 0662-202-777, írhatsz SMS 0632-677-77-es számra, vagy akár a Facebook posztalá kommentbe is várom a legkedvencebb slágered címét. A következő óránk indítására már be is készítettem Sonic-tól a Sky-t, ezt hallhatod nem sokára teljes hosszában.

0: műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Hello, Meló! Munkaidőt reptető kedvenc dalok, hasznos infók, hogy jól teljenek a munkanapok. Hello, Meló a Rádió 7-ben minden munkanapon. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620 371 03 43.
2: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál. Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen. Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma. www.csillagautósiskola.hu.
3: Színezd ki az életed és fedezd fel a világot. Bejárnád Európát, egzotikus tájakra utaznál, vagy egy gyors városnézés a terv? A ProCotravelnél több mint 30 éve szervezünk felejthetetlen utakat. Körutazások, nyaralások, repjegy és szállás. Mi mindent elintézünk, te csak élvezd az utazást. Megtalálsz minket Makón, Szegeden és Budapesten, vagy a ProCotravel.hu-n.
0: Zene, film, sport, kultúra. Több is, mint a rádióban. Ha érdekelnek a leglazább témák és szereted a helyi dolgokat, a Rádió 7 weboldalán összegyűjtöttük neked a legfrissebb beszámolókat és a könnyed, szórakoztató cikkeket. Ne maradj le semmiről. Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
4: 14 fok lehet este térségünkben. Hódmezővásárhelyre is befutott a 424-es gőzmozdony. Ismét ökölvívó versenyt tartanak Szalkai László emlékére. Városnapi koncert lesz Makón. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Szombaton ismét útra kelt a legendás 424-es gőzmozdony nosztalgia szerelvénye. A Dél-Magyarország beszámolója szerint a Bivaj néven is emlegetett régi vonat a budapesti nyugati pályaudvarról indult, ahonnan később több városon át délután Szegedre és Hódmezővásárhelyre is megérkezett. A 424-est népes tömeg várta a nagyállomáson. A Bivaj egészen a hazai gőzmozdonyos vonatozás megszűnéséig, 1984-ig szolgált. Ismét lesz Szalkai László emlékverseny Hódmezővásárhelyen. Az ökölvívó torna szombaton délután 1 órakor kezdődik a Hódtói sportcsarnokban. Szalkai Edina, a szervező Hódmezővásárhelyi boxklub vezetőedzője a Rádióhétnek elmondta, az ország minden részéről érkeznek sportolók.
5: Számos egyesület fog eljönni, jön Baja, Kiskunhalas, Szeged, Makó, Székesfehérvár, Debrecen, Hódmezővásárhelyek, de negyedik éig mehetnek be még a nevezések. Bárki szabadon jöhet, és mindenkit szeretettel várunk. Minden korosztály lesz, tehát gyermek, U12, serdülő, junior, ifjúsági és felnőtt korosztály.
4: Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitottak, többségük május második felétől vagy június elejétől várja a látogatókat. A Magyar Távirati Iroda közölte, Csongrád-Csanád vármegyében a Mórahalmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben már elindult a strandszezon. A makói Hagymatikum kültéri medencéi Pünköst környékén nyitnak. A szegedi napfényfürdő Aquapolis kültéri úszó és tam medencéi április 1-én nyitottak, de a teljes kültéri élményzóna május végétől, június elejétől működik majd teljesen. A szegedi lapos júniusban nyit, a vízállás és a hatósági engedélyek függvényében, akár csak a makói Marosport. Csütörtökön este 6 órától a városnapi koncertet tartanak a makói Hagymaházban. Az eseményen átadják a Makó Városért emlékplakettet és a Város Emlékérme díjakat. Ünnepi köszöntőt mond Farkas Éva Erzsébet polgármester. Közreműködik a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekara, vezényel Gábor Nagy Árpád. A belépés díjtalan, az ingyenes jegyek a Hagymaház pénztárában vehetők át.
0: Sport.
3: Támogatja az Indubius mérnöki és tanácsadó Kft.
4: A BKV Előre csapatát fogadja a Hódmezővásárhelyi FC NB3-as csapata a Városi Stadionban. A labdarúgó mérkőzés ma délután 5 órakor kezdődik. A Vásárhely legutóbb győzött. A Budapest Honvéd 2 otthonában szerzett értékes 3 pontot. 25 góllal 42-17-re nyert hazai pályán az OTP Bank PIK Szeged, a NEKA ellen a PIK arénában. Az első 10 percig volt nyílt a bajnoki, azután már csak a különbség volt a kérdés. A kékek fontos 2 pontot szereztek, és újabb lépést tettek a döntőbe jutás felé.
0: Időjárás.
3: Támogatja a János Téri Vasbolt.
4: Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szél mérsékelt marad. Napközben 20, este 14, hajnalban 6 fokot méretünk. Hétfőn nagy rész derült, napos idő várható.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
6: Hódmezővásárhely útjai egyelőre szerencsére jól járhatóak. Szegeden az Algyői úton kisebb torlódásokkal és lassulásokkal kell számolni. A szerb határszakaszon Röszkénél pedig jelenleg fél óra a várakozási idő.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
6: Szép délután neked, és köszöntelek a Retro Kívánság műsorban, ahol egészen 6 óráig teljesítem a zenei kéréseket. Indítjuk is az óránkat Bence kívánságával, ez lesz a Sonic-tól a Sky. A mikrofonnál Erdődi Csengedi Jánát hallod.
0: Rádió Hét.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: A Day by Day szólt egyenesen Reginától a Retro Kívánság műsorban még Anitának, és közben írt nekem Edith is. Szia Csenge, szeretném kérni a Republiktól a Szeretni valakit valamiért dalt. Cipő ma lenne 61 éves. Köszönöm szépen Edith a dalkérésedet, bekészítettem, és most érkezik is a Republiktól a Szeretni valakit valamiért.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Sun City Szabadidőközpont és Szabadstrand.
2: Ha szeretnél egy jót mozizni a mai napon, de nem döntötted el, hogy még melyik film érdekel, akkor figyelj, érkezem a térség moziainak a kínálatával. A Vásárhelyi Kultik moziban ma az Ördög Prádát visel második részét 8:20-as kezdettel vetítik, a Michael Jackson életéről szóló film pedig 5:50-kor kezdődik, ami Szentest illeti, Vászorra kerül ugyanez a film 17:30-tól, illetve 20:00-tól, az Ördög Prádát visel második részét 6:00 és 20:20-perces kezdettel vetítik. A Makói mozi is nyitva van a mai napon. Az Ördög Prádát visel második része 17:30-kor indul. A horror kedvelőknek a Lee Cranin múmiáját tudnám javasolni 7:40-es kezdettel. Szegeden a Cinema City-ben nagyon sok alkotás közül válogathatsz. Ott van például a Hail Mary küldetés című sci-fi 7:30-tól. A mai napon az Ördög Prádát visel második részét még 4 időpontban vetítik. A thrillerek kedvelőinek az Időzített bomba érdekes lehet 5:40-től vagy 9:45-től nézhető ez. A romantika megszállottjai valószínűleg a kéz drámát fogják választani 5:50-től. Ezen kívül még a Michael Jackson életrajzi filmet is vetítik a délután folyamán 2 időpontban, illetve este is.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.
2: Közben a Retro Kívánság műsorban ismét megcsörrent a telefon. Szia, Rádió 7, Erdődi Csenge vagyok.
3: Hello, Csenge, Gizmo vagyok.
2: Szia, Gizmo, milyen zenét hozzak neked erre a délutánra?
3: Mondjuk egy királytól, a Give It To Me, gyakorlatilag.
2: Jó, rendben. És kinek menjen ez a zene? Kinek szeretnéd küldeni?
3: Mindenkinek, aki szereti Michael Jacksonba, szerette, meg persze nektek be a stúdióba.
2: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm, és további szép délutánt kívánok neked, Gizmo, érkezik nem sokára.
3: Szia.
2: Hello, hello. A Retro Kívánság műsor folytatásában Michael Jacksontól érkezik a Giving to Me.

A hajnalig még van idő egyenesen a Sugarloaftól, ez szólt most a Retro Kívánság műsorban még Dóra kérésére, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyrészt azt is ki lehet használni, hogy anyák napja van, és egy kedves dallal felköszönteni az édesanyákat, illetve ma Tímea és Irman névnap van. Úgyhogy ha van ilyen ismerősöd, akkor mindenféleképpen lebd meg őt egy kedves zenével, hívd fel engem 0662 202 777, ír nekem SMS 0632 67 77 77-es számra, vagy akár a Facebook poszt alá kommentbe is jöhet ez a dal, amit szívesen hallgatnál a kívánság műsorban. Most pedig Henny üzenetével megyünk tovább. Szia Csenge, a Boniemtől szeretnék valamit hallgatni, a döntést azt rád bízom. Köszönöm szépen Henny a bizalmadat, ki is választottam neked, a Bahama Mama szól.

0: Retro kívánság műsor vasárnaponként a Rádió Hétben.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.

Backstreet Boys és az Everybody ezt szólt most a Retro Kívánság műsorban, és egyre több anyáknapi köszöntés érkezik. Szia Csenge, szíveskednék egy számmal kedveskedni édesanyámnak, én és a három drága nővérem, az Úgy szeretném meghálálni című számot Kovács Katitól lejátszanád, légy szíves? Természetesen lejátszom, és köszönöm szépen a dalkérést. Ugyanezt a zenét más is kérte. Szia, szeretném kérni Kovács Katitól az Úgy szeretném meghálálni című számot anyák napja alkalmából, Simonné Fehér Rózsának. Utóirat nagyon szeretünk, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a dalkéréseket. Most itt is van Kovács Katitól az Úgy szeretném meghálálni.

Celine Dion I'm Alive-jával elröppent ez az óránk is a Retro Kívánság műsorban, viszont egészen még 6-ig várom a dalkéréseket, amikből azon leszek, hogy minél többet teljesítsek. Rám csöröghetsz 0662 202 777-es számon, írhatsz nekem SMS-t 0630 267 77 77, vagy akár a Facebook poszt alá kommentben is megírhatod, hogy mi szóljon. A folytatásban pedig nem sokára egy Black Eyed Peas sláger érkezik, azaz a Shut Up.

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hol a sóder? Elfogyott.
2: Jogi főnök, a bodzási úti tüzépről már úton van az anyag.
3: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt. Itt a jó idő. Pattanj 2 kerékre. Kenzel kerékpárok, Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen, Hótkerék, Bajcsi Zsilinszky utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény 2 keréken.
4: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
5: A makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
4: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
5: Itt számítasz.
4: Csatlakozz a VGM csapatához.
5: Részletek vgmhungary.hu.
0: Rádió. A mi hallgatóink a te vásárlóid. Ők azok, akik a te üzleted közelében élnek. Miért költenél szórólapokra? A Rádió Hétben a hirdetésed beágyazódik a mindennapokba. Autóban, munkahelyen, otthon. Növeld az ismertséget a Rádió Hét erejével, és hirdess nál, hirdess nál. Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Rádió Hét. A mi világunk. Ez reklám volt. Velünk történt a Rádió Hét hírei.
6: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Zátonyra futott egy migráns hajó a francia partoknál. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküdtesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjedt, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. Zátonyra futott egy bárka a Franciaország északi partjainál. A balesetben 2 fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a 3. szerencsétlenség a térségben. Április elején 2 balesetben 6 migráns vesztette életét.
0: Időjárás.
3: Támogatja a Némedi Vasker. Ha vas kell, vár a Némedi Vasker.
6: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
3: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
7: Szegeden az Algyai úton és a Mastér környékén torlódik a forgalom, úgyhogy itt lassabb haladásra számíts. A Mindszenti kompal ma is át lehet kelni folyamatosan egészen 6-ig, majd 6-kor indul a legutolsó járat a Mindszenti oldalról. A hétvégi kamiontilalom pedig ma este 10-ig még érvényben van.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
7: Indítjuk az 5. óránkat a Retro Kívánság műsorban, méghozzá a Black Eyed Peas Shut Up című slágerével, a mikrofonnál Erdődi Csengedián.

Kérd a kedvencedet most! SMS számunk 0632677777. Rádió 7. A mi világunk.

Az Aerosmith és az I Don't Wanna Miss a Thing, ez szólt a Retro Kívánság műsorban még Dávidnak, és közben kaptam egy SMS-t Vivian-től is. Szia, Alice Cooper Poison számát kérném, szép délutánt neked, előre is köszi, hogy lejátszod. Én is köszönöm szépen, hogy írtál nekem, Vivian, neked is legyen gyönyörű délutánod. Jó pihenést kívánok a hétvége hátralevő részére neked és mindenki másnak is. Érkezik Alice Cooper-től a Poison.

A TNT-től a Nem jön álom a szememre, ez adta az ütemet a Retro Kívánság műsorban az elmúlt percekben, még Adri kérte ezt tőlem, és egy újabb SMS, szia!

A Retro Kívánság műsorban Juanestől hallhattad a La Camisa Negrát, és Mário is írt nekem kis telekről. Szia, Republic Szájjel kismadár dalát szeretném kérni, és küldeném anyumnak, anyósomnak anyák napjára, és persze Brigittának kis telekre, köszi. Én is köszönöm szépen a dalkéréseket, Isten éltesse az édesanyákat. Érkezik a Republic-tól a Szájjel.

0: Retro kívánság műsor vasárnaponként a Rádió Hétben.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.

Az Eszfed és a Shine ez zárta az óránkat a Retro Kívánság műsorban, viszont még nem a legutolsó óránkat, hiszen a megígértek szerint 6-ig végig elkísérlek, tehát még jöhetnek a dalkérések hívásban, SMS-ben vagy a Facebook poszt alatt kommentben. A következő óra indítására pedig majd átadom a terepet a Spice Girls-nek, ez lesz a Viva Forever.

0: műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió Hit. Biztos vannak receptek, amiket már csukott szemmel is el tudsz készíteni. Mi viszont arra bíztatunk, hogy próbálj ki valami újat. A Rádió Hit elhozza a legizgalmasabb incsiklandozó újdonságokat, amelyekkel garantált lesz a siker. Ez a Konyhatündér a Rádió Hétben minden vasárnap 11-től délig. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Magyarország egyik legnagyobb hulladékfelvásárlója, a Kalomég Trans Kft. Makón és Szegeden is kiemelt áron veszi át a vas, színes fém, akú, papír és elektronikai hulladékot. Hulladékfelvásárlás Makón az Újvárosi Vasútállomásnál és Szegeden a Cserjesor 5 alatti telephelyünkön. Kalomég, ahol a hulladékból új érték születik.
2: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620 371 03 43.
3: Hiányzik egy kis én idő.
4: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
3: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
4: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
3: Egy gyors lazítás?
4: Vagy egy egész napos kikapcsolódás?
5: Itt mindkettő működik.
4: Ne halogasd.
3: Csobbanj bele.
4: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdők fürdője. Makó szívében.
6: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
7: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
6: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
7: Itt számítasz.
6: Csatlakozz a VGM csapatához.
7: Részletek vgmhungary.hu.
0: Hogy tegyél szert új partnerekre? Hogy jusson el üzeneted a nagy közönséghez? A válasz videópodcast a radiohit.hu. Te add magad, mi biztosítunk minden mást. Ha valami fontosat akarsz megosztani, mi segítünk eljutni mindenkihez. Indulhat a hírverés? Akkor keresd minket a radiohit.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt a Rádió Hét hírei.
8: 6 fokot méretünk hajnalban térségünkben. Hódmezővásárhelyre is befutott a 424-es gőzmozdony. Migránsokat fogtak a rendőrök a Vármegyében. Városnapi koncert lesz Makón. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Szombaton ismét útra kelt a legendás 424-es gőzmozdony nosztalgia szerelvénye. A Dél-Magyarország beszámolója szerint a Bivaj néven is emlegetett régi vonat a budapesti nyugati pályaudvarról indult, ahonnan később több városon át délután Szegedre és Hódmezővásárhelyre is megérkezett. A 424-est népes tömeg várta a nagyállomáson. A Bivaj egészen a hazai gőzmozdonyos vonatozás megszűnéséig, 1984-ig szolgált. A népzene szeretete töltötte meg a Makói Korona Konferencia Központ dísztermét szombaton délután. A város hivatalos közösségi oldalán azt írják, a 19. alkalommal megrendezett térségi népzenei találkozó már nem csak hagyománnyá, hanem valódi közösségi ünneppé vált. Három vármegyéből, Csongrád-Csanádból, Bács-Kiskunból és Békésből összesen 12 fellépő csoport érkezett. A vendégeket dr. Tiszlavics László alpolgármester köszöntötte, aki beszédében a hagyományőrzés és a közösség erejének fontosságát emelte ki. Összesen 3 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szombaton Csongrád-Csanád vármegyében. Az illegális migránsokat Mórahalom, Szeged és Ásotthalom külterületén fogták el. A bevándorlók albán, palesztin és afgán állampolgároknak vallották magukat, azonban személyi azonosságukat és itt tartózkodásuk jogszerűségét sem tudták hitelt érdemlően igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Összesen csak nem 4 millió forint értékben fejlesztették a közmunkaprogram támogatása által a Mártéi önkormányzat eszközparkját. A község több kerti kisgépet is beszerzett. Ambrus István polgármester közölte, felkészülten várják a tavasz további részét és a nyarat. Mártéi még szebb és gondozottabb lesz. Csütörtökön este 6 órától városnapi koncertet tartanak a Makói Hagymaházban. Az eseményen átadják a Makó Városért emlékplakettet és a Város Emlékérme díjakat. Ünnepi köszöntőt mond Farkas Éva Erzsébet polgármester. Közreműködik a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekara. Vezényel Gábor Nagy Árpád. A belépés díjtalan. Az ingyenes jegyek a Hagymaház pénztárában vehetők át.
0: Sport.
3: Támogatja a Délép ZRT.
8: Horvátországi megmérettetésen szerepelt a Makói Király Team Kickbox Akadémia csapata. A nemzetközi mezőnyben 31 ország 2800 nevezője mérte összetudását. A makóiak összesen 11 érmet, 6 aranyat, 2 ezüstöt és 3 bronzot zsebeltek be. A hétvége kimagasló teljesítményét Sütő Erik nyújtotta, aki minden kategóriában összesen 4 aranyérmet szerzett. Tóth Márk, Baranyi Gergő, Tóth Emma és Sütő Barbara is dobogóra állhatott. A felkészítő Lós Csaba.
0: Időjárás.
8: Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szél mérsékelt marad. Napközben 20, este 14, hajnalban 6 fokot mérhetünk. Hétfőn nagyrészt derült, napos idő várható.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
9: Az M5-ös autópályán átépítik a Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon pedig a le- és felhajtóág sem használható. Szegeden mérhetnek a budapesti úton, ezen kívül a Szerbhatár szakaszon Röszkénél jelenleg fél óra a várakozás.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
9: Szép délután neked, és köszöntelek a Retro Kívánság műsorban, ahol elstartol a legutolsó óránk a Viva Forever-rel, a Spice Girls-től. A mikrofonnál Erdődi Csengedi.

A Boogie Wonderlandet hallhattad a Retro Kívánság műsorban, és még mindig aktív a Facebookos nyereményjátékunk. Ebben nyerhetsz egy páros belépőjegyet parkolójeggyel együtt a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok rendezvény sorozat egy tetszőleges napjára. Úgy tudsz csatlakozni a játékhoz, hogy egyrészt megkeresed a Facebook oldalunkat, itt találni fogsz egy nyereményjátékos posztot, ezt a képet lájkolni kell, pontosabban kettő képet, mert ez a kettő kép valójában teljesen eltérő. Ezek között kell megtalálni a különbségeket, és szám szerint 7 különbséget. Ezt véletlenül se a kommentbe írd meg, hanem nekünk privát üzenetben. A beküldési határidő holnap reggel 8 óra, úgyhogy hajrá, hajrá! És közben kaptam egy újabb SMS-t. Szia Csenge, Imi vagyok Makóról. A Padödöttől kérném a Szép az élet című muzsikát. Köszi! Én is köszönöm szépen a dalkérésedet, Imi. Bekészítettem, szól is azonnal.

A Smokey, I'll Meet You at Midnight, ez szólt most a Retro Kívánság műsorban, ahol még továbbra is jöhetnek a dalkérések. Rám csöröghetsz 0662-202-777-es számon, SMS-ben is elküldheted, hogy mit hallgatnál, 0632-677-7777, illetve a Facebook poszt alá kommentben is várom a dalok címét. Már megkaptam Hajni kívánságát, szia Szinetár és Berecki dalát, a Fényt kérném, köszönöm Hajni Szentesről. Köszönöm szépen Hajni, hogy írtál nekem, bekészítettem, itt is van Berecki Zoltán és Szinetár Dóra közöse, a Fény.

Lisa Stansfield hangját hallhattad a The Real Thing-ben, a Retro Kívánság műsorban, és itt van egy újabb SMS. Szia, Tibi barátomnak küldöm Hip Hop Boys a hegyekbe fönn című zenét. András voltam. Köszönöm szépen, András, hogy írtál nekem. Tibinek már szól is a Hip Hop Boys-tól a hegyekbe fönn.

0: Retro kívánság műsor vasárnaponként a Rádió Hétben.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.

0: La Copa de la Vida Ricky Martintól ez zárta a legutolsó óránkat a Retro Kívánság műsorban. Köszönöm szépen azt a sok-sok dalkérést, amit kaptam. Mára búcsúzom, holnap viszont déltől érkezem a Szóla Nostrum Hello Melóban. Egyelőre további kellemes pihenést kívánok a hétvége hátralévő részére, és jó zenehallgatást. A mikrofonnál az elmúlt 6 órában Erdődi Csenge Diánát hallottad.
1: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió 7. Ugye ismerős ez a dallam? Vannak klasszikusok, amelyeket nem lehet elfelejteni, amelyek napjainkban is ott vannak a bulikban, és amelyekről mindenkinek megvannak az emlékei. Retro Kívánság műsor, ahol újra velünk vannak a 80-as, 90-es évek és a millennium felejthetetlen kedvencei. Kérj, küldj egy igazi különleges retrodalt, vagy üzenj a Rádió Héttel. Retro Kívánság műsor a Rádió Hétben minden vasárnap. Rádió Hét, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok.
3: Május 14-15-16-án.
2: A vidék legnagyobb mezőgazdasági kiállítása.
3: Sóbírálat, tenyészállat árverések, szakmai konferenciák, agrárszakképző intézmények 6. országos gazdászversenye pénteken.
2: Nemzetközi furiózó tenyészszemle, fajta bemutatók, díjugrató és fogadhajtó versenyek, kutyás bemutatók, gyermekprogramok, szalmavár.
3: Mezőgazdasági eszközök, gépek sokasága, halászati, vadászati, díszbaromfi és nyúlkiállítás, tanös és számos program a család minden tagjának.
2: Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Hódmezővásárhelyen május 14-16 között a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában az Aranyák kert 71 szám alatt.
4: Ne hagyd, hogy a törmelék a munka útjába álljon. A Hódbeton Kft. Konténeres építési, bontási, törmelékszállítást és hulladékszállítást is vállal Hódmezővásárhelyen és környékén. 4 vagy 8 köbméteres konténer kell? Csak szólj és visszük! Gyors ügyintézés, befogadói nyilatkozat, megbízható csapat. Hódbeton. Adj új esélyt a törmeléknek. Csomorkányi út 119, 0630 51 20 200 vagy újrahasznosítótelep.hu.
1: A kávészünethez kellene valami könnyed olvasmány.
5: Épp most hallottál egy sztárhírt a rádióban, és kíváncsi vagy a részletekre.
1: Érdekel egy helyi hír, amit épp most mondtunk be.
5: Ne csak hallgass, kattints,
1: görges, olvas, lazíts.
5: Ne maradj le semmiről.
1: Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
6: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. Amerikai katonák tűntek el egy marokkói hadgyakorlaton. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonásával. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Zátonyra futott egy bárka a Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét.
5: Időjárás.
6: Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
5: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség leg

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hiányzik egy kis én idő.
2: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
1: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
2: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
1: Egy gyors lazítás?
2: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
1: Csobbanj bele!
2: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdő fürdője. Makó szívében.
3: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
4: Itt a jó idő! Pattanj két kerékre! Kenzel kerékpárok Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen Hótkerék, Bajcsy-Zsilinszky utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken!
0: Ez itt a te reklámod helye. Rádió 7. A mi világunk. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád. Nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad. Mutasd meg magad a dél-alföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdess a Rádió 7-ben. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
5: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Szombaton ismét útra kelt a legendás 424-es gőzmozdony nosztalgia szerelvénye. A Dél-Magyarország beszámolója szerint a Bivaj néven is emlegetett régi vonat a budapesti nyugati pályaudvarról indult, ahonnan később több városon át délután Szegedre és Hódmezővásárhelyre is megérkezett. A 424-est népes tömeg várta a nagyállomáson. A Bivaj egészen a hazai gőzmozdonyos vonatozás megszűnéséig, 1984-ig szolgált. Csütörtökön este 6 órától városnapi koncertet tartanak a Makói Hagymaházban. Az eseményen átadják a Makó Városért emlékplakettet és a Város Emlékérme díjakat. Ünnepi köszöntőt mond Farkas Éva Erzsébet polgármester. Közreműködik a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekara, vezényel Gábor Nagy Árpád. A belépés díjtalan, az ingyenes jegyek a Hagymaház pénztárában vehetők át.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legjobb.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

műsorajánló. Rádió 7 Top 20. A mi világunk 20 legkedveltebb zenéje az utóbbi 7 nap zenei kívánságai és elhangzásai alapján. Rádió 7 Top 20 minden szombaton délután 4-től a Rádió 7-ben. Rádió 7. Ez műsorajánló volt.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy sztorid, amit hallania kell a világnak? A vállalkozásodhoz keresel új ügyfeleket? Ne maradj háttérben! A Rádió Hét videópodcastjeivel te is eléred a nagy közönséget. Mutasd be szolgáltatásodat, termékeidet, vagy csak oszd meg a gondolataidat. Lépj velünk kapcsolatba még ma! Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A népzene szeretetet öltötte meg a Makói Korona Konferencia Központ dísztermét szombaton délután. A városhivatalos közösségi oldalán azt írják, a 19. alkalommal megrendezett térségi népzenei találkozó már nem csak hagyománnyá, hanem valódi közösségi ünneppé vált. Három vármegyéből, Csongrád-Csanádból, Bács-Kiskunból és Békésből összesen 12 fellépő csoport érkezett. A vendégeket dr. Tiszlavics László alpolgármester köszöntötte, aki beszédében a hagyományőrzés és a közösség erejének fontosságát emelte ki. Kisművész nagy színpad címmel szervez koncertet a vásárhelyi Péceli Attila Alapfokú Művészeti Iskola. A rendezvényt hétfőn délután 5 órától tartják a Besenyei Ferenc Művelődési Központban. A műsorban az iskola tanulói lépnek fel. Közreműködik az ifjúsági vonószenekar. A koncertet Szabó Hermina vezényli. A belépés díjtalan.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra, Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség

0: műsorajánló. Rádió hétvége. Friss és hasznos információk a hét történései Hódmezővásárhely Makó Kistelek térségében. Rádió hétvége a Rádió hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ez itt a te reklámod helye. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád? Nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad? Mutasd meg magad a délalföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdes a Rádió Hétben. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Szombaton ismét útra kelt a legendás 424-es gőzmozdony nosztalgia szerelvénye. A Dél-Magyarország beszámolója szerint a Bivaj néven is emlegetett régi vonat a budapesti nyugati pályaudvarról indult, ahonnan később több városon át délután Szegedre és Hódmezővásárhelyre is megérkezett. A 424-est népes tömeg várta a nagyállomáson. A Bivaj egészen a hazai gőzmozdonyos vonatozás megszűnéséig, 1984-ig szolgált. Csütörtökön este 6 órától a városnapi koncertet tartanak a Makói Hagymaházban. Az eseményen átadják a Makó Városért emlékplakettet és a Város Emlékérme díjakat. Ünnepi köszöntőt mond Farkas Éva Erzsébet polgármester. Közreműködik a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekara, vezényel Gábor Nagy Árpád. A belépés díjtalan, az ingyenes jegyek a Hagymaház pénztárában vehetők át.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió 7.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szeretnél hírverést csapni magad körül, de nem tudod, hol kezd? A szórólapok kora lejárt. A videó podcast a jövő. A Rádió 7 segít neked, hogy a legújabb szolgáltatásodat, a vállalkozásodat, vagy épp egy forradalmi ötletedet több ezren lássák. Ne csak beszélj róla. Mutasd meg. A részletekért kattints a radio7.hu-ra. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A népzene szeretetet öltötte meg a Makói Korona Konferencia Központ dísztermét szombaton délután. A város hivatalos közösségi oldalán azt írják, a 19. alkalommal megrendezett térségi népzenei találkozó már nem csak hagyománnyá, hanem valódi közösségi ünneppé vált. Három vármegyéből, Csongrád-Csanádból, Bács-Kiskunból és Békésből összesen 12 fellépő csoport érkezett. A vendégeket dr. Tiszlavic László alpolgármester köszöntötte, aki beszédében a hagyományőrzés és a közösség erejének fontosságát emelte ki. Kisművész nagy színpad címmel szervez koncertet a vásárhelyi Péceli Attila Alapfokú Művészeti Iskola. A rendezvényt hétfőn délután 5 órától tartják a Besenyei Ferenc Művelődési Központban. A műsorban az iskola tanulói lépnek fel, közreműködik az ifjúsági vonószenekar. A koncertet Szabó Hermina vezényli. A belépés díjtalan.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel.

0: műsorajánló. Rádió 7. Egy dalt szeretnél hallani?
1: Hát, igen.
2: A feleségemnek.
0: Üzennél valamit?
2: Ne haragudj rám, nagyon szeretem.
0: Hívj vagy írj most! Hétvégi kívánság műsor a Rádió 7-ben.
1: Egy nagyon nagy kívánságom teljesült ezzel, köszönöm szépen.
0: Rádió 7. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Unatkozol? Kapcsolódj ki velünk! A Radio7.hu oldalon csak a legjobb könnyed tartalmak várnak. Friss zenés és filmes hírek, helyi események, kultúra, sport, rendezvénybeszámolók, és ezek mind egy helyen. Görges, olvas, lazíts! Radio7.hu Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
3: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Összesen 3 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szombaton Csongrád-Csanád vármegyében. Az illegális migránsokat Mórahalom, Szeged és Ásotthalom külterületén fogták el. A bevándorlók albán, palesztin és afgán állampolgároknak vallották magukat, azonban személyi azonosságukat és itt tartózkodásuk jogszerűségét sem tudták hitelt érdemlően igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az idéglenes biztonsági határzárhoz. 25 góllal, 42-17-re nyert hazai pályán az OTP Bank PIK Szeged, a NEKA ellen a PIK arénában. Az első 10 percig volt nyílt a bajnoki, azután már csak a különbség volt a kérdés. A kékek fontos 2 pontot szereztek, és újabb lépést tettek a döntőbe jutás felé.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenc.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Műsorajánló. A reggel kezdődhet ezzel is. De indulhat könnyed, vidám ébredéssel. A mi reggelünk a mi zenéinkkel és Hódmezővásárhely, Makó és Kistelek térségének legfontosabb információival. Ez a mi reggelünk a Rádió Hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ez itt a te reklámod helye. Rádió Hét. A mi világunk. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád, nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad? Mutasd meg magad a Dél-Alföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió Hét. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radiohét.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdess a Rádió Hétben. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Szombaton ismét útra kelt a legendás 424-es gőzmozdony nosztalgia szerelvénye. A Dél-Magyarország beszámolója szerint a Bivaj néven is emlegetett régi vonat a budapesti nyugati pályaudvarról indult, ahonnan később több városon át délután Szegedre és Hódmezővásárhelyre is megérkezett. A 424-est népes tömeg várta a nagyállomáson. A Bivaj egészen a hazai gőzmozdonyos vonatozás megszűnéséig, 1984-ig szolgált. Csütörtökön este 6 órától a városnapi koncertet tartanak a Makói Hagymaházban. Az eseményen átadják a Makó Városért emlékplakettet és a Város Emlékérme díjakat. Ünnepi köszöntőt mond Farkas Éva Erzsébet polgármester. Közreműködik a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvózenekara. Vezénye Gábor Nagy Árpád. A belépés díjtalan, az ingyenes jegyek a Hagymaház pénztárában vehetők át.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy sztorid, amit hallania kell a világnak? A vállalkozásodhoz keresel új ügyfeleket? Ne maradj háttérben! A Rádió 7 videópodcastjeivel te is eléred a nagy közönséget. Mutasd be szolgáltatásodat, termékeidet, vagy csak oszd meg a gondolataidat. Lépj velünk kapcsolatba még ma! Keresd minket a radio7.hu oldalon a kapcsolat menüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A népzene szeretetet öltötte meg a Makói Korona Konferencia Központ dísztermét szombaton délután. A város hivatalos közösségi oldalán azt írják, a 19. alkalommal megrendezett térségi népzenei találkozó már nem csak hagyománnyá, hanem valódi közösségi ünneppé vált. Három vármegyéből, Csongrád-Csanádból, Bács-Kiskunból és Békésből összesen 12 fellépő csoport érkezett. A vendégeket dr. Tiszlavics László alpolgármester köszöntötte, aki beszédében a hagyományőrzés és a közösség erejének fontosságát emelte ki. Kisművész nagy színpad címmel szervez koncertet a vásárhelyi Péceli Attila Alapfokú Művészeti Iskola. A rendezvényt hétfőn délután 5 órától tartják a Besenyei Ferenc Művelődési Központban. A műsorban az iskola tanulói lépnek fel, közreműködik az ifjúsági vonószenekar. A koncertet Szabó Hermina vezényli. A belépés díjtalan.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra, Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség